0: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Éjjel 3 óra van.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News.
2: Magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet. Olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt, majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakukban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
4: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
4: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
4: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
2: 93.4
1: Rádiódabas.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

Néhány hullám messze, sodor el a parttól. Megfogadtam sokszor, máshogy lesz holnaptól. Engedem, hadd menjen, elárulok valamit. Aki fontos, megvár, a többi úgyse marad itt. Mi valódi, mi nem, és mi hamis, meg az igaz. Vidám állarc helyett inkább egy őszinte grimasz.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálon múlt egy újabb tragédia Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön-Szigetszentmiklóson és Halásztálken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Emlékszem, mint ahogy lennék, egy kocka, tök meleg, ott él, a krém, még nem jön az éjfél, táncoltunk, nem volt.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon.
0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Sülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Sülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálon múlt egy újabb tragédia a Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Sziget-Szent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
0: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban elmegyünk a kaszinó terasz következő alkalmára, megvizsgáljuk a nyári hónapokat tűzvédelmi szempontból, és együtt szurkolunk a dabasi Szent István téren a futball világbajnokság még versenyben lévő csapatainak. Már is kezdünk? Tartsanak velem!

0: csodás programokkal várja idén is az érdeklődőket a Casino Terasz Dabason. A részletekről és a francia sanzonok világáról Tapodi Katalinnal beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Tapodi Katalin, a Kossuth Művelődési Központ igazgatója. Szia, Kati, köszöntelek az éterben.
3: Szia, Brigi, én is köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit.
0: Ha itt vagy, akkor biztos, hogy szuper programokat hozol nekünk. A kezemben van a katalógus, ezt már bemutattuk a hallgatóinknak, úgyhogy a műsorfüzetben lehet lapozgatni, és kiválasztani aktuálisan azt a programot, amire el szeretnénk menni. Az elmúlt időszakban is volt jó néhány, megnyílt a Casino Terasz. Mesélj nekünk egy picit az előzményekről, aztán rátérünk azokra az eseményekre, amelyek még ránk várnak a nyár folyamán.
3: Így van, hát ez igazán ugye a 7. Casino Terasz, az azt jelenti, hogy 7 évvel ezelőtt találtuk ki, és kezdtük el megvalósítani. Én azt gondolom a 7 évre visszatekintve, hogy elég tartalmas és szép programok voltak benne. Próbáltunk mindenféle műfajra odafigyelni, tehát kicsit színház, kicsit vers, kicsit zene, főleg zene legyen nagyon sok benne. Én azt gondolom, hogy ami a mi feladatunk azért az egy, rosszul fogok fogalmazni, nem magasabb kultúrát jelent, de hát egy értékes kultúra közvetítés a feladatunk. Nem bántom sem a műzikeleket, se semmit, de hát nyilván az nem az a műfaj, amit mi oda tudnánk. Valószínű, hogyha lehoznánk a hogyan tudnék nélküledből, akkor nagyobb sikere lenne, de hát nem ez a feladatunk. A másik az, hogy az az a réteg, ami sok pénzbe kerül, és sok pénzért is lehetne megvenni, ha egyáltalán meg lehet venni. Amit mi tudunk csinálni, az egy sokkal egyszerűbb módon, de én azt gondolom, hogy egy sokkal értékesebb kultúra közvetítés. Én nagyon szeretnék most beszélni a Kárász Eszterről, meg a Párizs ege alatt című estről, mert hogy az lesz ugye a jövő szombati, az a következő, és igazán már amikor megterveztük, és amikor az Esztert kerestem, már akkor is megfordult bennem nem egyszer Kapujágot a neve, és aztán végig gondoltam, hogy mi az, amitől én fogalmaztam bele a műsorfüzetbe azt a mondatot, hogy egy varázslatos nyári est, ahol a zene, a fények és a francia életérzés találkozik. Ezt tőlem többen megkérdezték már, te is a múltkori adásban, hogy mi az a francia életérzés.
0: Mesélj nekünk, kérlek, erről.
3: És én úgy végig gondoltam, hogy a francia művészet azért a világra és Magyarországra is nagyon komoly kihatással van. Akár az irodalmat, akár a képzőművészetet, akár a zenét nézzük. És muszáj, hogy végig gondoljam, hogy mondjuk Munkács az élete utolsó néhány évét Párizsban élte, igazán hatalmas képeket ott alkotott, a Rőzsehordot például speciál ott csinálta meg, hát tudnánk felsorolni még több mindent. Mondjuk Adiról ne beszéljünk, aki egyébként nem élt olyan nagy közösségi életet, sose tartotta magát társasági lénynek, de Lédában rengeteget sétált a Szajna, alkotott a Rőzsehordot például speciál. Ott csinálta meg, hát tudnánk felsorolni még több mindent. Mondjuk Adiról ne beszéljünk, aki egyébként nem élt olyan nagy közösségi életet, sose

0: Legrandnak a Demon Care a Szilmalom című dalát az Alain Delon úgy énekelte el, egy amatőr felvételen láttam, ahol készült belőle stúdiófelvétel is, de csak így elé nyomták a kottát. És a Legrand ott ült hátul, és egyébként valaki zongorázott, elkezdte a dalt, és a Delon láthatóan akkor találkozott először a magával a dallal, és pillanatok alatt meg tudta teremteni azt a hangulatot, amit fontos, azt gondolom. Biztos, hogy nekünk is vannak ilyen hangulataink, tehát most nem azt mondom, hogy a franciák a világ legszuperebb emberei, ők annak tartják magukat nyilván, de az egy másik kérdés. De azt gondolom, hogy ennek a közvetítés, és nem véletlen, hogy a Kárász Eszterről beszélünk, mert hogy az Eszter maga is élt kint Párizsban, remekült ott franciául, amit nagyon irigylek tőle, mert én próbálkozom, mióta Párizsba készülök, de nem sikerül azért olyan jól. Ő remekül beszél, és hát öt baráttal, gitárossal, harmonikással, szaxofonossal, helikonossal és egy dobossal kiegészülve fog nekünk szerintem olyan fergeteges hangulatot teremteni, amit nem tudom, hogy más meg tudná-e ma Magyarországon csinálni. Nem beszélve arról, hogy az Eszternek ugye zseniálisan szép hangja van, de hogy franciául énekel, tudom, hogy el lehet a Szilmalmot is, meg sok mindent magyarul is énekelni. Mindig bennünk van, vagy nekem legalábbis, főleg itt a Fiatalok utcáját megnézve tegnap este eszembe jutott, hogy fiatal korunkban mi is azt szerettük, hogyha angol szöveggel énekelnek. Egyébként, ha lefordítjuk, ugyanolyan gagyi, bocsánat, de hogy nem egy eget rengető, mondjuk ebből kivétel a Szilmalom, mert a Szilmalomnak olyan fergeteges és zseniálisan magyarra fordított szövege van, hogy az elgondolkodtató, meg sok francia sanzonnak is, de ugye igazán ez a dallamosság másként hangzik franciául, nekem legalábbis, vagy azt gondolom, vagy remélem, hogy másoknak is, mint mondjuk magyarra lefordítva. Úgyhogy én nagyon várok mindenkit ez a jövő szombat estére, mert azt gondolom, hogy ez egy visszafordíthatatlanul szép este lesz, tehát biztos vagyok benne.
1: Jegyek még kaphatóak, és hát ha a kaszinónak a kis átrium része szerintem csodás milliót fog adni mindehhez, ami még fokozza a hangulatot, úgyhogy érdemes megváltani a jegyünket a Párizs ege alatt című előadásra. De hát itt nem állunk meg a Casino Torres eseményei között, hiszen tart még a nyár, ezért szép nyári este vár ránk augusztusban.
0: Igen, Buk Tiborral és barátaival. Buk Tibor meg ugye eddig más formában, terembérletes formában már többször járt Dabason, és mindig megtöltött a nagy termet. Picit érzem azt, és biztos meg fogod megint kérdezni, hogy mitől, vagy hogy látom, hogy kevesebben többen jönnek Dabason, vagy nem.
1: Megfogom.
0: Bennem is, igen, tudtam, bennem is megfordul, hogy kicsit néha megértem a dabosiakat. Tehát amikor fölteszik a művészek mondjuk a produkció alatt, vagy előtt, vagy megjönnek, vagy közben, ugye most mindenki social médiázik, fölteszi a képeket, és azt látom rajta, hogy ott van az omladozó oszlop, akkor azért én is elkeseredek. Vagy bemegyünk a nagy terembe, és mondjuk azért annak nincs egy színházi hangulata. Tehát mondhatunk, amit akarunk, itt színezhetjük, vihetjük mi oda a világ legjobb programját, az akkor se lesz az a hangulat. Pont a Ceglédi Művelődési Központ igazgatójával beszélgettem tegnap, kérdeztem, hogy náluk mennyien mennek a nyári programokra, és ugye végig gondoltam, hogy mennyivel jobb helyzetben vannak. Én ismerem a házat, bemégy, és van egy nagyon szép színháztermük. Tehát, hogy azok a feltételek, amik ahhoz, hogy itt minőségi kultúrát közvetítsünk, kellenének, azok sajnos nincsenek meg. De akkor menjünk vissza Buk Tiborra, aki Lőrinc Judit énekessel, Horváth Elemér hegedűművésszel és Horváth Péter zongoraművésszel érkezik, és amilyen általában Buk Tibor műsorra szokott lenni, sokan látják a televízióba is, Dabason is többször megfordult. Ebben minden lesz az égvilágon, a csárdástól, az operetten keresztül, az érzelmes műzikelekig, a világslágerekig, ahogy ezt a Tibor szokta csinálni, de egyébként szerintem nagyon kellemes, nagyon, nagyon jó stílusban csinálja, és azt gondolom, hogy kellemes este lesz. Tudom, hogy nehézséget okoz az, hogy hőség van, nem vagyunk hozzászokva ehhez a meleghez, de ezzel együtt remélem legalábbis, hogy sokan érdeklődnek majd. Aztán jön a szeptember, ami hát, ha egy kicsit hűvösebb lesz, vagy az lesz, vagy nem. De hát a Pokornilia zenés koncertje az megint egy nagyon különleges zenei csemege lesz, hiszen Lia úgy közelíti meg ezeket a nagyon ismert geszt és elgét és lágereket, hogy mi lenne, ha eredetileg nő énekelte volna. Tehát a Lia egyénisége is, személyisége is ad neki egy különlegességet, de az, hogy ugye emlékszünk rá, vagy legalábbis gondolom sokan emlékeznek rá, ugye amikor a nagy utazás megszületett, és ugye, ha jól

0: Emlékszem, a Somlónak címezték el először a dalt, és a Presser csak teljesen véletlenül énekelt el, és mi lett belőle. Tehát, hogy Presser nélkül ma már elképzelni nem tudnánk a nagy utazást, és lett egy olyan sajátos hangulata, meg légköre annak a dalnak, hogyha megszólal, hogy azt gondolom, hogy utolérhetetlen. Na most én is nagyon kíváncsian várom a Liának, láttam belőle részleteket, meg küldött hozzá nyilván anyagokat. Szerintem egy nagyon izgalmas zenei utazás. Egyrészt jól ismert dalok, tehát nem kell attól félnünk, hogy nem ismert dalokat hallunk, ugyanakkor biztos, hogy más jelentést kapnak attól, hogy egy nő énekli. Nem tudom, hogy jobbak vagyunk, rosszabbak vagyunk, milyenek vagyunk, mások vagyunk, maradjunk ennyiben. Mondaná, jó volt a felvezetés, mert ugye mondaná Steiger volt Krisztián, hogy
1: igen,
0: nem jobb, nem rosszabb, csak más, mert hogy a következő, amivel ugyan nem a kaszinóterasz, tehát nem kint az udvaron, de hát ugye azért az egy nagy pillanat lesz szerintem, hogy Steiger volt Krisztián újra itt lesz Dabason, de most úgy lesz itt, hogy csak ő egyedül és az új könyvét fogja bemutatni, ami egyébként egy zseniális, a jó könyv megint. Hát őt meg szerintem be se kell mutatni, hát ő egy olyan ismert ember ebbe a pillanatba, aki ma Magyarországon a generációkutatás szerintem nagy mestere. Azt gondolom, hogy sokan érdeklődni is fognak, meg sokan már tudom most a jegyeladásból, hogy sokan érdeklődnek.
1: És hát hihetetlen előadó, úgyhogy aki még nem hallotta őt élőben, nem látta, akkor mindenképpen érdemes megnézni, mert egyrészt nagyon értékes gondolatokat ad át, és mindezt úgy teszi, hogy visz magával szinte.
0: Igen,
1: az előadás
0: és egyszerűen élvezni lehet azt, amit csinál, mint hogy egyébként ő maga is azt szokta mondani, hogy nagyon szereti, amit csinál, tehát hogy élvezi azt, hogy elő tudja adni azt, amit gondol a világról, azon túl, hogy egyébként jó gondolatai vannak a világról, tehát nincs azzal semmi gondunk, magával a gondolataival se, de amilyen szuggesztív módon ezt csinálja, az meg szerintem magával ragadó.
1: No, hát akkor szeptemberig már átvettük a programokat, érdemes ezeket beivésni a naptárba és ellátogatni a Kossuth Művelődési Központban. Hogy telik nálatok a nyár? Gondolom készültök az adott eseményekre, legközelebb tehát Kárász Esztert láthatjuk, de gondolom mindezek mellett azért a csoportok is készülődnek
0: Csoportok is készülődnek, igen, sőt, még lesz egy néptánctábor, ami augusztus 10-től 16-ig Ráckevén ifjúsági néptánctábor címén, úgyhogy visszük a gyerekeket táborozni. Gyakorlatilag ezzel azért úgy elég gétele is van a nyár, tehát 20-ás héten be tudunk talán zárni, vagy tudunk egy kicsit pihenni, de úgy, hogy előtte 10-től 16-ig táboroztatjuk a gyerekeket, tehát körülbelül olyan fáradtan fogunk hazajönni, hogy éppen ránk fog férni. De én azt gondolom, hogy ettől jó a dolog, hogyha van történés, hogyha vannak események, és én tényleg csak azt kívánom azzal együtt, hogy nehéz a dabasiakat megmozdítani, hogy jöjjenek, mert akármilyen meleg van, akármilyen körülmények vannak, én azt gondolom, hogy olyan értékes programok, amiket érdemes megnézni.
1: Hogyan inspirálódsz? Így a nyáron van rá mód és lehetőség, hogy megnézz előadásokat, elmenj más házakba, tehát van rá mód és lehetőség, hogy ilyen módon is magadra szedd azt, amiből tudsz majd táplálkozni a következő szezonban?
0: Hát ez a nyár most egy kicsit zavarosabb, vagy zűrösebb, vagy terítettebb, mint szokásos, inkább a téli időszakasz. Tehát, hogy az, ami nyáron történik, azt nem nyáron kell végig gondolni. Azt lehet nézni, hogy ugye nekem van két kedvenc dolgom, amit minden évben szeretek, ha meg tudok ismételni, az egy Ken koncert, meg egy Zorán koncert. Ha 28-at szól látom, akkor is szeretem beiktatni, és most nem találok Ken koncertet egész nyáron sehol. Zorán meg elmarad vecsésem, mert már csak két évente csinálják, úgyhogy el vagyok kenődve, de majd megoldom valahogy. De hogy vannak olyanok, amiből töltődni lehet, meg hát találkozom a többiekkel, beszélgetek a többiekkel, nézzük egymás programjait, mondjuk a Ceglédiekét nagyon sokat, a Klauzálét, hát nyilván miután az Eszter került oda igazgatónak, nagyon sokat, Veresegyházzal tartom a kapcsolatot, tehát vannak azok az emberek, akikkel azért jó beszélgetni, mert mondjuk 5 percen belül értjük egymást, és elég annyit mondani, hogy azt hívd, azt ne hívd, ez nagyon jó volt, vagy most éppen a Teszári Miklós barátommal folyt más ügybe, egy táncos ügybe egy beszélgetés, és rohant valahova, mondta, hogy az operába. másnap reggel vissza is hívott, és akkor elmondta, hogy mit lát a pillangók, és azt, hogy látta egyébként az operában, ami most csupa, tehát teljes magyar feldolgozásba, és azt hiszem vasárnapig vagy hétvégéig megy, és zseniális előadás volt, tehát hogy elég ennyi, teljesen más ügyben beszélünk mondjuk a Miklóssal, és akkor abban a pillanatban valami más is szóba kerül, amiből építkezni tudunk.
1: Sokaknak benne van így a kis gondolataiban, hogy ha a színház, akkor általában télen is kőszínház, de nyáron is vannak szabadtéri színházak, és nem mindenki látogatja ezeket a szabadtéri színházakat, vagy a szabadtéri előadásokat. Mit tudsz nekik mondani? Azért különbség van a kettő között, más a vibe-ja, más a hangulata, és érdemes mind a kettőből egy kis esszenciát magunkhoz
0: így
1: venni.
0: Így van, mert most legyen akár milyen meleg. Attól még mondjuk nézzük a mi kaszinó udvarunkat, vagy tudom, hogy Szeglét se a színház terembe tartja most a nyári programjait, hanem a belső udvaron, ott is meleg van, szerintem még melegebb van, mert még jobban megreked a levegő, de hogy akkor is más hangulata van. A kaszinónak például, ha nem látnám az omladozó oszlopait, akkor azt mondom, hogy egy állati belsőséges, nagyon kellemes, nagyon jó hangulata van. Ráadásul, hogyha mondjuk annyi érdeklődő lenne, akkor még a kertbe is ki tud ülni. Tudom egyébként a szomszédunkról, nem árulom el, hogy ki ő, aki ki szokott ülni a teraszára, a saját teraszára. Nem látja ugyan a színpadot, de végighallgatja. Utána másnap a saját településén általában mondja is, hogy kit kell meghívni. Tehát, hogy így is terjednek a hírek, nyilván, mint ahogy egymással tartjuk a kapcsolatot. Én is tudom, hogy mi történik Ináccson, te is tudod, hogy mi történik Dabason. Folyamatosan beszélünk dolgokról, tehát én azt gondolom, hogy ezek az emberi kapcsolatok talán még fontosabbak, mint maga az előadás megnézése, de hát azért vannak itt olyan garanciák, mert mondjuk a Káresz Eszter már volt itt az Edith Piaf estjével, most egészen menjünk oda-vissza, hogy a Káresz Eszter egyébként Pap János tanítvány volt, és a Pap János rádiószínházába nőtt föl, sőt, Liának, a Lia, aki szintén Pap János baráti körbe tartozik, a Liának az egyik előadásán, a Lia, itt volt a János, elbújt az oszlopok közé, hogy a Lia ne vegye észre, csak a végén bújt elő, tehát hogy ezek azért nyilván időtálló, jó, kellően öreg vagyok ahhoz, hogy ezekkel a tapasztalatokkal már rendelkezzem.
1: Te is említetted, hogy az előadás megnézésén és a kulturális dózison kívül azért nagyon fontos az, hogy itt egy közösséggel találkozunk, találkozhatunk azokkal az emberekkel, akikkel egyébként a hétköznapokban nem biztos, hogy összefutunk. Mégis csak a szomszédban lakik, vagy mégis együtt járnak a gyerekeink iskolába. Tehát vannak ilyen kapcsolódási fontok, ami szerintem egy helyi közösség életében nagyon-nagyon fontosak lehetnek a kultúra közvetítésen kívül.
0: Ha azt mondom neked, hogy amikor a Krisztián, Steigerwald Krisztián lapja fölraktuk, ugye, akkor én rögtön befoglaltam szerintem 20 jegyet, és ebből már nincs is semmi, tehát hogy pontosan tudtam, hogy kik lesznek azok, akik úgyis föl fognak hívni, és el fognak jönni, és mondhatok nevet is, mert hogy a Zsadányi Laciék biztos jönnek, mert hogy azt ki nem hagyják a Steigerwald Krisztiánt, és két napon belül az Ica telefonált, és mondta, hogy akkor jönne, mondtam, már be is van nektek foglalva hely, tehát hogy nagyjából tudod, nyilván, vagy a Varga Marika, tudjuk, hogy jön a baráti körével, vagy a lányokkal, mert Laci bácsi sajnos már nem nagyon jár, innen is üzenem neki, hogy azért eljöhetne. Tudom, hogy megdicséri a műsor, de azért jó lenne, tehát nyilván nem várható el mindenkitől, de hogy megvan azért az a kör, igen, aki mozog benne. Jó lenne ezen szélesíteni, próbálgatunk. Ami nekem nagy hiányérzetem az, hogy a városvezetőit nem látom a programjainkon. Tehát, hogy ez a fajta kultúra közvetítés azért ez egy értékes, bocsánat, nem magamat akarom dicsérni, de azért ez egy értékes kultúra közvetítés. És hogy hiába dobom be külön a műsorfüzetet, szólok külön, mindenkihez elhozom, szétosztottuk, nem tudom még mit kéne csinálni, de mégse látom azt, hogy érdeklődnének, pedig azt gondolom, hogy a példamutatás vagy a élenjárás az egy fontos dolog egy város életébe is, és egy város közösségének az életébe is.
1: Találkozzunk tehát a Kossuth Mörödési Központban, legyen ez a találkozási pontunk, amikor egymással és a kultúrával is sikerül találkoznunk, és egy kicsit együtt lennünk. Kati, köszönjük, hogy itt voltál, sok sikert kívánok.
0: Köszönöm szépen én is, és várunk mindenkit szeretettel.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján Tapodi Katalin, a Kossuth Mörödési Központ igazgatója volt. Köszönjük.

0: Érettségi napló a 93.4-en.
1: A nyár számos veszélyt rejt tűzvédelmi szempontból, érdemes tehát ezekre odafigyelni, és hogyha lehet, akkor megelőzni a bajt. Ebben kértem egy szakértő segítségét.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Gere Imre tűzoltó ezredes, a Monor Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetője. Jó reggelt, köszönjük.
3: Jó reggelt.
1: A stúdióban,
3: köszönjük,
1: hogy
3: elfogadta
1: a meghívásunkat. Sok mindenről fogunk beszélgetni, hiszen a nyár van, úgyhogy kezdjük is talán ezzel a mai beszélgetést. A szabadtéri tüzekről sok szó esett az elmúlt időszakban, volt rá tilalom is, most mi a helyzet, mire kell figyelnünk? Azért a nyár vonzza a természetbe a családokat, meséljünk egy kicsit a szabadtéri tüzekről.
3: Ugye ebben az évben az időjárási viszonyok sem túlzottan kedveznek a szabadtéri tüzeknek. Úgy általában beszélve a tüzeknek a 75-80% a szabadtéri tüzekből ered. És hogy miért kell erről beszélnünk, miért veszélyes ez? Ugye több szempontja van ennek, amiért ez nem egy teljesen optimális történet. Az egyik az az, hogy elvonja az erőinket esetlegesen egy lakástűztől. Tehát, hogyha most Dabas térségéről beszélek, Dabason keletkezik egy lakóháztűz, akkor a legközelebbi egység vagy a főváros, vagy Kecskemét, vagy Monor, tehát át kell csoportosítani, tehát több a kiérkezési idő, tehát meghosszabbodik, tehát ezért is érdemes odafigyelni. A másik legnagyobb probléma az az, hogy veszélyeztetünk a szabadtéri tüzekkel akár tanyákat, akár lakóterületeket, akár ingatlanokat, állattartó telepeket. Nem utolsó sorban azt, hogy ugye most van itt úgyis az aratás ideje, hogy nagyon sok olyan lábon álló gabona leég, ami egyébként a kenyerünket biztosítaná egész évben keresztül. Tehát ezért is érdemes odafigyelni. Maga a szabadtéri tüzeknek, ami a hátulütője, hogy döntő tömegében hanyagságból keletkezik a szabadtéri tüzek többsége. Tehát egy eldobott, meggondolatlan eldobott cigicsik, egy eldobott nyufa, vagy akár ha szabadtéren égetést végzünk, tüzelünk, ott hagyjuk őrizetlenül, vagy esetlegesen amikor végeztünk, nem takarjuk le, nem oltjuk el rendesen, jön egy szél, és már is megvan a baj belőle.
1: Hogyan kell ezt rendesen csinálni? Mire kell figyelni, akár egy gyufa esetében, akár egy szabadtéri tűz esetében? Tehát melyek azok a jelek, amelyekre mindenképp figyeljünk, melyek az az időtartam, amit mindenképp várjunk ki, hogy az a bizonyos aktus megtörténik, és utána már biztonság alá mehetünk a helyszínről.
3: Tehát most beszélünk egy tűzrakóhelyen, ahol akár bográcsolunk, akár sütögetünk. Nyilván ugye ezt is kétfelé kell bontanunk, mert ugye van a tűzgyújtási tilalom, mint jelen pillanatban is a nagy szárazság miatt országos érvényű tűzgyújtási tilalom van, ami annyit jelent, hogy az erdők és az erdőktől mért 200 méteres távolságban nem szabad tüzet gyújtani. Maga egyébként a növényi hulladékoknak az égetése is alaphelyzetben teljes mértékben tiltva van, kivéve akkor, hogyha más jogszabály ezt engedélyezi. A másik jogszabályról beszélünk akkor, amikor önkormányzati intézkedés van arra, hogy mikor és hogyan lehet ezt az égetést megcsinálni, mely időpontban. Sok ember ezt is összekeveri, nem csak a száraz növényi hulladékot próbálja elégetni, hanem mindenféle szemetet, gumit, műanyagot, amit egyébként tilos elégetni, sőt tovább menve a lakott környezetre, ezt még a tüzelő berendezésben is tilos eltüzelni. És ezt azért nagyon sokan, én úgy gondolom, hogy nem tartják, és ez súlyos következményekkel járhat. Tehát igazából ha tüzet gyújtunk, azt mindig gondosan kell, hogy megtegyük. Tehát körbe kell kerítenünk, és olyan helyen gyújtunk tüzet, ahol nem veszélyezteti a környezetét. Tehát nincs ott száraz gajak, amin esetleg tovább mehet a tűz. Minden esetben, hogyha tüzelőhelyen is, vagy bárhol gyújtjuk meg ezt a tüzet, akkor minden esetben legyen nálunk olyan eszköz, amivel el tudjuk oltani, hogyha adott helyzetben az szükségessé válik. Mindenképpen arra kell figyelni, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, vagy akkora tűzzel foglalkozunk, amit még biztonságosan tudunk kezelni. Tehát nehogy túlnőjön rajtunk, mert akkor ugye már el fog szaladni, és nem fogunk tudni erre beavatkozni, és akkor ugye már is itt a baj és a következmény ennek.
1: Ha már a beavatkozásról van szó, akkor hogyan tudunk beavatkozni, ha megtörténik a baj? Egyből hívjuk a szerveket, vagy azért próbáljuk meg orvosolni a hibát, a kárt?
3: Mindenképpen az én javaslatom az, hogy rögtön az elején hívjuk a 112-t, a segélyhívószámot, mert ha időben megindulnak a tűzoltóink, még ha el is tudjuk oltani, akkor abban nagy kárt nem fogunk okozni, viszont ha nem tudjuk eloltani, nem értesítjük a tűzoltóságot, akkor ugye elkezdjük oltani. Nem tudjuk eloltani, minél nagyobb lesz ez a terület, és amikor már az egységeink is kiérnek, sokkal nagyobb tűzzel fog találkozni, mint egy kezdeti tűznél találkozhat. Mindenképpen ugye beszéltünk arról, hogy legyen kéziszerszám, ha van rá lehetőség, akkor legyen ott nálunk poraoltó berendezés, meg akár víz is lehet nálunk, tehát ezek mind-mind elő tudjuk azt segíteni, hogy meg tudjuk akadályozni a tűznek a tovább terjedését.
1: Ön is említette az aszályos helyzetet, amely az egész országban fennáll, és nagyon nagy károkat okoz. Ez mit jelent tűzvédelmi szempontból? Mire kell itt figyelni, mire kell gondolni? Milyen problémákat okozhat mindez?
3: Gyakorlatilag már az év ezen szakában is nagyon sok 10 000 hektár leégett terület, amiben aztán van, mint mondtam az elején, lábon álló gabona is, ami egyéb gazdasági károkat is okoz, illetve erdők. Valószínűnek tartom egyébként azt is, hogy ezek a tüzeknél nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy akár autópályazára is, vagy akár vasúti vonalnak a lezárása szükséges, mivel ha olyan a füst terjedése, akkor a biztonságos közlekedés végett ezeket a lépéseket meg kell tennünk. Nyilván, hogy az ott közlekedőknek ez mind bosszúságot fog okozni, tehát ezeket mindent el tudunk egy kis odafigyeléssel kerülni.
1: Mindig az adott pillanat a legnehezebb, azt érezzük, hogy ez a nyár a legdurvább volt, már egyébként hasonló aszályos helyzet az elmúlt időszakban.
3: Én úgy gondolom, hogy nagyjából egy jó pár éve visszamenve azért volt ilyen aszályos év, illetve vannak olyan területeink, ahol visszamenőleg 2-3 évente vannak tüzek. Most nem olyan régen is volt ugye a tatárszentgyörgyi lőtértűz, ami egyébként olyan 3-4 év viszonylatában megismétli magát, tehát akkora tud a természet újra éledni, illetve maga az az anyag, ami ott kinől zöld növény, az ilyenkor ebben az időszakban viszont elszárad, és ez komoly problémákat tud jelenteni.
1: Ha már a Tatár-Szentgyörgyi esetet említett, akkor nézzük itt a környék tűzeseteit az elmúlt időszakra levetítve, melyek voltak a legjellemzőbbek, mit emelnek ki ezek közül?
3: Hát ugye maga a lőtértűz, akkor volt Bunyin is egy ilyen nagyobb szabadtéri tűzünk, ahol nádas égett, illetve volt Ócsán is erdőtűz, és ami nagyon érdekes, és itt mindenképpen szeretném ezt megemlíteni, hogy sokan nem gondoljuk azt, hogy például a nyárfának a szősz. A nyárfa szősznél, amikor eldobunk egy csikket, az gyakorlatilag, mint a puskapor úgy fog tudni terjedni. Tehát annyira laza, pihés, és az végig tud futni, nagyon sok hektáron keresztül tud futni, illetve itt ugye nem beszélünk nagyon, mert hál' Istennek azért a nagy fákra nem fog felmenni, de ez végig fut az erdőn, ami nyilván, hogy ha közbeesik, akár tanya, akár állattartó terep, ez mind-mind komoly veszélyt jelent rá.
1: Ha már a csikket említette, szerintem ez érdemes kifejteni, mert így bagatelnek tűnik, hogy eldobunk egy csikket, de általában ebből szokott keletkezni a legnagyobb baj, és itt a környéken is hallottuk már, hogy valószínűleg egy eldobott csik lehet az oka nagy-nagy tűz eseteknek. Mire figyeljünk, amikor a csikket eldobjuk? Egyáltalán miért dobjuk el a csikket, hogyha a természetben vagyunk?
3: Én nem dohányzóként mondom ezt, sajnálom azt, hogy nálunk én úgy veszem észre, hogy a dohányzásnak nincs meg a kultúrája. Tehát akármerre lépten nyomon megy az ember, eldobott csikkek vannak. Én úgy gondolom, hogy lehetne ezt kulturált módon is végezni, ha már egyszer valaki nem tud ettől megszabadulni. Tehát nyilván vannak gyűjtőhelyek, akár az autóban is van gyűjtőhely, és nagyon sokszor tapasztalom azt közlekedve itt a területen, hogy fogja és kipöcköli az ablakon az égő csikket. És ezt nem gondoljuk végig, hogy ezzel mekkora kellemetlenséget, akár életveszélyt is tudunk okozni. Itt beszéltünk ugye autópályáról. Egy autópályán kidobott csík, ott tűz keletkezik, nagy a füst, egymásba mennek az autók. Tehát volt erre már példa ugye az M1-esen, akár a szélfúvás a homok miatt is, de a füst az ugyanilyen veszélyes lehet.
1: Szóval ne dobjuk el a csíket, ez szerintem a beszélgetésünk egyik fő konklúziója lehet. Nyárról beszélgetünk, de érdemes ilyenkor is olyan dolgokat elővennünk, amit az emberek úgy automatikusan a téli időszakhoz kötnek. Gondolok itt például a kéményseprésre.
3: Köszönöm a felvetést. Az az igazság, hogy ilyenkor még egy kicsit ennek hol szezonja van, de nem érdemes várni a téli időszakba, mert ezeknek a szolgáltatásoknak a határideje sokkal jobban meg tud növekedni, mert mindenki ugye elteszi akkorra, akkor próbálja megcsináltatni, és most azért szerintem már érdemes erre gondolnunk. Mindenképpen, mikor még nincsenek a kéményseprő szervek annyira leterhelve, akkor érdemesebb ebben foglalkozni. És a másik, ami alapvetően tévhit, hogy a a szénmonoxid mérgezések csak télen keletkeznek. Hát én ezt meg fogom erősen cáfolni. Tehát gyakorlatilag ma már, amikor nagyon jó a nyílázárunknak a szigetelése, van akár egy páraelszívónk, és azért azt tudni kell, hogy a páraelszívónak a működéséhez rettenetes sok köbméter friss levegőre van szüksége, és amennyiben ezt nem tudja természetes úton beszívni, akkor akár beszívja az égés termékből, akár itt gondolok egy gáztűzhelyből, egy tökéletlen égés jön létre, amelynek következtenőként megkövetkezhet a szénmonoxid mérgezés. A szénmonoxid egyébként egy alattomos gáz, ami szintelen szaktalan, tehát amikor már valamit érzünk, akkor már komoly lépésekre kell, hogy megtegyünk ahhoz, hogy ne legyen ebből tragédia. Tehát amikor érezzük azt, hogy fejfájás, rosszul lét van, és a családnak több tagjánál is, akkor a legjobb módszer az, hogyha azonnal elhagyjuk a lakást, és akkor hívjuk a segélyhívón a 112-n a tűzoltóságot, és akkor ők kimennek, bemérik, illetve átszellőztetnek, és megkeresik annak az okát, hogy mi az, ami ezt okozhatta. Tehát így mindenképpen családoknál tragédiákat tudunk megelőzni.
1: Nagyon jó mérő, illetve jelző berendezések kaphatóak már. Érdemes akkor ezt minden otthonba felszerelni, mindenhova betenni?
3: Igen, tehát én úgy gondolom, hogy már ez az a kategória, aki bárkinek elérhető. Akár egy szénmonoxid érzékelő, akár egy füstérzékelő. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen közép minőségben mind a két berendezés egy 50 ezer forintból beszerezhető. Tehát a két berendezés ára olyan 50 ezer forint, és én úgy gondolom, hogy az ember életeket nem lehet pénzben mérni. Tehát ez sokkal többet ér egy ember élete ettől. Tehát érdemes egy beruházást tenni, és ezt meglépni, mivel ő kellő időben jelez, akár a szénmonoxid jelző, akkor még van arra időnk, hogy egészségesen el tudjuk hagyni a lakást, és ne okozzunk ebben problémát sem magunknak, sem a családunknak.
1: Többször említett, hogy érdemes hívni a hívószámot és segítséget kérni. Akkor hívjuk, ha tényleg segítségre van szükségünk, vagy még mindig gyakoriak azok a téves riasztások, amelyek csak rabolják a szervek idejét?
3: Az utóbbi időben azért hál' Istennek a mi területünkön a szándékosan megtévesztő jelzés, illetve a téves jelzéseknek a száma azért csökkent, ami egy jó tendencia. Mindent megteszünk azért, hogy ezt elősegítsük. Csak abba kell belegondolni, hogyha tévesen elriasztjuk a tűzoltókat egy irányba, ők elkocsikáznak, de valakinek az életébe is kerülhet ez, ha adott helyzetben hozzá ki kellene mennünk segíteni, mint amit az elején is mondtam, hogy akkor egy másik egység, egy távolabbi egység lesz ráriasztva, akinek a kiérkezési ideje meg fog hosszabbodni, növekedni.
1: Ugye itt a nyár is szoktuk emlegetni, hogy ez egy hivatás, nem feltétlenül egy családbarát munkahely ilyen szempontból, azért mindenkinek lesz ideje egy kis pihenésre, vagy azért a szolgálat az állandó, és mindenkinek jelen kell lenni.
3: Nem, mindenkinek van ugye szabadsága, és ezt már évelején próbáljuk úgy beosztani, hogy mindenkinek a jó idő, nyári időszakban is jusson nyári szabadság, el tudjon menni egy kicsit pihenni a családjával. Tehát maga a készenléti szolgálat biztosítóan nap mint nap az évben folyamatosan, de ehhez a kollégák folyamatosan el tudnak menni szabadságra, el tudnak menni pihenni a családjukkal együtt.
1: Az állomány utánpótlása folyamatos, megvan a felnövekvő generáció, aki ebben a szegmensben szeretne elhelyezkedni. Mit tud nekünk erről elmondani?
3: Szerencsés helyzetben vagyok, mert a mi területünkön viszonylag a létszámhelyzetünk jó, tehát volt egy pár év, amikor nehéz volt, tehát minden megtettünk azért, hogy toborozzunk új állományt. Viszonylag most megvan a lehetőségünk, elég jó feltöltött az állomány, illetve most lehetőség nyílt arra, hogy a régebben leszerelt kollégák, akik egészségügyileg megfelelnek, azok vissza tudnak jönni a szervezetbe, és akkor ők velük egy kiképzett állományt tudunk visszavenni, mert ha most elkezdünk egy utcáról bejövő fiatalembernek a képzését, annak azért közel egy évvel fog telni ahhoz, hogy ő egy alapfokon kiképzett tűzoltó legyen, amihez ugye még azért szükségeltetik nem kis gyakorlat, hogy teljes értékű tűzoltóvá tudjon válni. Viszont ezek az emberek minimális felkészítéssel, helyben történő felkészítéssel vissza lehet őket rakni abban a helyzetben, honnan ők elmentek valamikor.
1: Beszélgetésünk végéhez közeledve foglaljuk össze, hogy mire figyeljünk ebben az időszakban, hogyan tudjuk megelőzni a bajt, és ha már megvan a baj, akkor kihez és hogyan tudunk fordulni.
3: Tehát megelőzésképpen én azt mondom, hogy legyünk körültekintőek, legyünk megelőzőek, tehát mindenre figyeljünk oda. Tehát akár a dohányzásnak a kultúrájára olcsuk el azt a csikket, tegyük gyűjtőládába, ne dobjuk el. ha magát tüzelést végzünk, akkor azt körültekintően tegyük meg. Ha tüzet gyújtunk, ugye a környezetet tisztítsük meg, hogy ne tudjon elmenni a tűz, legyen körbekerítve, felügyelet nélkül sosem hagyunk tüzet, tehát mindig legyen valaki, aki ott felügyeli, és így gondolok arra, hogy azért ne bízzuk gyerekre a felügyeletet, hanem mindig felnőtt legyen ott, aki erre felügyel. Legyen a kezünk közelében olyan berendezés eszköz, amivel az oltást elsősorban meg tudjuk tenni, tehát nyilván itt azért legyen a zsebünkben egy telefon, hogyha nagy lesz a baj, akkor nyilván azonnal tudjunk segélyhívószámot tudjuk hívni, és akkor a segélyhívószámon keresztül értesítve lesz a tudatosság, illetve az a szerv, akinek ott kell legyen enni az eseménynél.
1: Vigyázzunk magunkra a nyáron, és köszönjük szépen. Vendégünk itt az Otthon hangján Gere Imre tűzoltó ezredes volt, a Monor katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen én is.

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Zajlik a futballvilágbajnokság. Sőt, már csak ez a hétvége szól elméletileg a fociról, így hát ideje kihasználni a lehetőséget és kivenni a játékból azt, ami számunkra igazán értékes lehet. Például a közös szurkolás élményét. Ebben segít nekünk egy szuper program itt Dobason, a Szent István téren. Jöjjenek a részletek!
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Kedvesi Brigi vagyok, velem szemben pedig Jurácsikném Ráz Adrián, a Dobosi Polgármesteri Hivatal kabinetirodájának munkatársa. Szia Adri, köszöntelek az éterben.
3: Szia Brigi, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Nagy a készülődés itt Doboson a Szent István téren, hiszen már a mai este felgyúlnak a fények, és mindenki szurkolhat a kedvenc csapatának. Mesélj nekünk egy picit az előzményekről. Sok mindent lehetett ezzel kapcsolatban hallani, illetve a polgármester úr is számos alkalommal beszámolt már arról, hogy milyen tárgyalások, milyen készülődés megy a háttérben.
3: Igen, a 2 évvel ezelőtti EB sikerén felbuzdulva idén is felmerült, hogy mindenféleképpen egy ilyen közösségi élményként kellene megélni ezt a világbajnokságot is. Meghirdettük ugye Facebookon, hogy szeretnének-e közösen újra itt a főtéren egy közös kivetítőn megnézni, meg újra közösségi élményként megnézni ezt a futballvilágbajnokságot, és nagyon sok visszajelzés érkezett, hogy igen. Most az volt a probléma, ugye, hogy Amerikában zajlik jelenleg ez a futballvilágbajnokság, és így nagyon sok mérkőzés éjszaka és hajnalban került nálunk vetítésre, ami ugye kevés embert jelentett volna a mérkőzések megnézésére, viszont egy hónapig a technikát ugyanúgy bérelnünk kellett volna. Tehát, hogy igazából költséghatékonyság és nagyobb érdeklődés reményében az utolsó 4 mérkőzésre koncentráltunk, ami úgymond a legvártabb egy ilyen rendezvényen, illetve visszajelzés is érkezett itt a centrumban a környéken lakóktól, hogy ők azért ezt egy hónapon keresztül nem szívesen hallgatnák itt minden éjszaka. Úgyhogy próbáltunk mindent mérlegelni, mindenkinek a kedvére tenni, úgyhogy az utolsó 4 mérkőzést itt a főtéren meg lehet majd tekinteni közösen.
1: Ha jól tudom, akkor nem csak meccset nézni lehet, hanem egyéb programokkal és kísérő rendezvényekkel is várjátok az érdeklődőket.
3: Igen, meséket és filmeket fogunk majd vetíteni minden mérkőzés előtt. Szombaton pedig ugye 23 órakor kezdődik a bronzmérkőzés, ami azért egy kicsit késői időpont, de reméljük, hogy szombaton azért megmozdulnak még az emberek, és a jó kellemes esti hűvös időben kiülünk majd ide a térre, és vasárnap 21 órakor lesz a döntő.
1: Mindezek mellett megnyílt múlt héten a Fiatalok utcája, amely ezen a héten is várja majd az érdeklődőket.
3: Így igaz, szombaton nyitottuk a Fiatalok utcáját, ami egészen a jó idő végéig, remélhetőleg szeptemberig várja majd itt a polgármesteri hivatal és a gimnázium közötti téren a fiatalokat. Természetesen ez is működni fog, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az egész családot, hiszen amíg esetleg a felnőttek meccset néznek, addig a gyerekek, a fiatalok, a tinédzserek tudnak a Fiatalok utcáján csocsózni, pingpongozni, sakkozni, tollasozni, gokártozni, úgyhogy nagyon sok mindennel várjuk őket is.
1: Ugye nagy volt az igény, milyen visszajelzések érkeztek azóta, mennyire népszerű ez a rendezvény itt a téren, mennyire szeretnének a dobosiak közösen szurkolni, egy kicsit együtt lenni.
3: Mi úgy vettük észre, hogy nagyon tetszik nekik az ötlet. Reméljük azért, hogy ezt a hetet ők is arra szánják, hogy még itt a nyáron egy kicsit együtt legyünk és szurkoljunk.
1: Így legyen is, hogy az időjárás néztem, egészen jó idő lesz, úgyhogy nyugodtan lehet akár a éjszakai órákat is kint tölteni, mert szuper idő várható. Köszönjük szépen, Adri, hogy eljöttél hozzánk, sok sikert kívánunk az alkalmakhoz.
3: Köszönjük szépen, várunk mindenkit szeretettel.
1: Vendégünk itt az otthon hangján, Jurácsik.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
5: Telefonszám 29 361 776.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálon múlt egy újabb tragédia Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Sziget-Szent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy hete szombaton délután az NB3-as bajnokság délkeleti csoportjában legutóbb bajnoki címet szerző Monorese vendégeként lépett pályára gála mérkőzésen az NB1-es Kispest Honvéd csapata. Mint ismert, a fővárosi Piros-Fekete klubbal partneri kapcsolatban lévő Monori Sportegyesület alapításának 125. évfordulója alkalmából játszott egymással a két együttes. A találkozó előtt elbúcsúztatták Bozsó Antalt, aki nem olyan régen befejezte az aktív pályafutását. A sárga mezes fővárosiak kezdték aktívabban a mérkőzést, előbb Gyurcsó Ádám beadását követően Zuy Géber Ákos fejese ment el a kapu mellett, majd pár perccel később ugyancsak ő és Gyurcsó is egyaránt célt tévesztett. A 14. percben megszerezte a vezetést a Honvéd, Kálai Kevin ugratta ki Zuy Gébert, aki remek ütemben talált Gyurcsó elé, a támadó pedig higgadtan a kapuba lőtt. Nem sokkal később Kállai próbálkozott meg egy távoli lövéssel, ekkor azonban a hazaiak kapusa Gensler Gellért mutatott be egy bravúros védést. Az első játékrész feléhez közeledve Kovács Erik egy remek csel után tette Gyurcsó elé a labdát, lapos lövése azonban a bal kapufa mellett haladt el. A 36. percben Kállai harmadik kísérletét ismét Gensler kapus hárította. A 40. percben két gólosan nőtt a vendégek előnye, Zuy Géber középre fejelte a labdáját, utána pedig Somogyi Tamás higgadtan helyezte a kapuba a labdát. Nem sokkal a szünet előtt Pekár István triplázta meg a Honvéd előnyét, így három gólos kispesti vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok. A fordulást követően is jobbára a fővárosiak akarata érvényesült, majd a 65. percben újra beindult a henger. Somogyi Ádám passzát követően Szamos Ádám volt eredményes. A 77. percben újabb gólt láthatott a publikum, Szamosi remek ütemben ugratta ki Alikot, és frissen igazolt bosnyák támadó pedig maga biztosan helyezte a kapuba a labdát. A 83. percben büntetőhöz jutott a Honvéd, amelyet Alik vállalt magára, aki higgadtan hajtotta végre az ítéletet, ezzel beállítva a találkozó 0-6-os végeredményét. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Davast.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en, ez a TikTok. Elindítunk egy új hetet, ez az év 201. napja, július 20-a, amikor is az illések ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Bele is kezdünk a mai nap. Hamarosan közlekedési infokat hallatsz, illetve azt is megtudhatjuk, hogy mik kapcsolódnak a mai naphoz.
3: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas,
1: az otthon hangja.

Ha úton vagy már, vagy hamarosan útnak indulnál, akkor érdemes most figyelned, hiszen hozok pár hasznos közlekedési infót. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, aztán Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják át a forgalmat. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén pedig építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéket kötnek be, emiatt félpályás lezárás van itt is.

0: Sut!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

A Jonas Blow felvétele után már is megyünk tovább, méghozzá azzal, hogy megnézzük, hogy július 20-ához mik is kapcsolódnak. Ma van például a kéményseprők világnapja, ami egy vidám és szokatlan jeles nap. A néphagyomány szerint ugyanis kéményseprőt látni szerencsét hoz, így ilyenkor kötelező megfogni a nadrággombunkat és kívánni valamit. Aztán ma van a holdnapja, az Apollo 11 holdra szállásának, az 1969-es eseménynek az emlékére dedikált nap. Aztán egy kis sport, hiszen a sakk világnapját is tartják, a Nemzetközi Sakkszövetség alapításának tiszteletére rendezett ünnep, és a cápa tudatosság napja is ma van, a tengeri ragadozók védelmére, illetve fontosságára hívják fel ezen a napon a figyelmet.

0: Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia a Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak,
5: tiktak. Állj már le!
4: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
5: Elég már, mi van veled?
4: Nagyon felpörögtem reggel.
5: Mi történt?
4: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
5: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4.
4: Tiktak,
5: minden hétköznap.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
5: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
6: 7 óra után vagyunk, 3 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Ha már autóban ültök, arra figyeljetek, hogy az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóti csomópontnál baleset történt a 23-as kilométernél. Sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni, illetve erős a forgalom az M1-esen, az M3-ason, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vigyázzatok magatokra, és menet közben is hangoljatok ránk, hiszen már is tartol a TikTok a Groove House dalával.
4: Az ország szívében
5: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas,
5: az otthon hangja.

0: Során az M1-es autópálya felé vezető oldalon az 51-es autóúti csomópontnál baleset történt. A 23-as kilométernél sávzárás és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni, és hát erős a reggeli forgalom a főváros felé az M1-es autópályán, az M3-ason, Bagnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vezessetek óvatosan, és ha hasonló infótok van, hívjatok a 29-562-562-n. A folytatásban itt lesz majd Jude Law, de érkezik Meghan Trainor, és nem sokára Moldován Ági is hozza a vételkör legfrissebb híreit, maradjatok velünk!
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: A Kosnak egy kreatív ötlet, új szerelem vagy régóta dédelgetett személyes terv kerülhet a figyelme középpontjába. Úgy érezheted, hogy végre elérkezett a pillanat, amikor nem kell visszafognod magad. Egy családi otthoni vagy lakhatással kapcsolatos elképzelés kezdhet formát ölteni a Bikánál. Talán költözésen, felújításon vagy egy olyan változáson gondolkodsz, amely nyugodtabbá és kényelmesebbé teheti a mindennapjaidat. Ötletekből, beszélgetésekből és inspiráló találkozásokból nem lesz hiány ezen a hétfőn az ikreknél. Könnyen lehet, hogy egy véletlenül meghallott mondat, üzenet vagy telefonbeszélgetés elindít benned nagy terveket. A pénzügyek, az önértékelés és a személyes biztonság kérdései kerülhetnek előtérbe a ráknál. Hétfőn megszülethet benned egy ötlet arra, hogyan növelheted a bevételeidet. Erőteljes, inspiráló nap vár az oroszlára. A Jupiter a jegyedben felerősítheti az önbizalmadat, miközben a Neptunusz segít megérezni, merre szeretnél tovább indulni. A hétfői nap felerősítheti a szűz megérzéseit, álmait és belső felismeréseit. Olyan összefüggéseket is észrevehetsz, amelyek korábban rejtve maradtak előtted. Egy baráti kapcsolat, közösségi kezdeményezés vagy közös cél új lendületet kaphat a mérlegnél. Olyan emberekkel találkozhatsz, akik hasonlóan gondolkodnak a jövőről. Szakmai szempontból ígéretes gondolatok érkezhetnek a Skorpiónak. Megláthatod, hogyan léphetnél magasabb szintre, miként mutathatnád meg jobban a tehetségedet, vagy milyen új irány adhatna értelmet a munkádnak. A hétfő a felfedezés és a tanulás, valamint a határok átlépésének vágyát erősítheti a nyilasban. Egy utazás, képzés, külföldi lehetőség vagy szellemi kaland különösen izgalmasnak tűnhet. Mély érzelmi vagy pénzügyi felismeréseket hozhat ez a hétfő a Baknak. Egy közös terv, befektetés vagy családi ügy kapcsán rájöhetsz, hogyan lehetne igazságosabb és fenntarthatóbb megoldást találni. A vízöntő kapcsolataiban új lehetőségek nyílhatnak meg. Egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat valakihez, de új partner, munkatárs vagy szövetséges is megjelenhet az életedben. Kedves hallak, a hétfő inspirációt adhat ahhoz, hogy átalakítsd a napi rutinodat, a munkamódszeredet vagy az egészségeddel kapcsolatos szokásaidat. Most könnyebben elképzeled, hogyan lehetne több örömöt, kreativitást és szabadságot vinni a kötelességeid közé.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker. Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

Rádiódobosan az otthon hangja, ő volt Meghan Trainor itt a 93.4-en, 8 perccel fél 8 előtt. Hamarosan Moldován Ág érkezik a vételkörzet legfrissebb híreivel, de előtte nekem is vannak híreim, még hozzá a névnaposokról adok hírt, akik ma az Illések és a Margitok. Az Illés héber latin görög eredetű, név az Illés önállósult változata, jelentése Jahve az én Istenem, az Úr az én erősségem. A Margit a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formájában használják. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya volt. És hát nézzük a kóbor névnaposokat, akik ma az Özsébek, a Jeromosok, illetve az Aurélok, és őket is Isten éltesse, valamint a szülinaposokat, illetve mindenkit, akinek ez a mai, ez a július 20-ai dátum valamiért különleges és fontos. Marics Peti dalával folytatjuk, és nem sokára, ahogy említettem, érkezik majd Ági is a vételkörzet híreivel.

0: Rádiódobosan, az otthon hangja 3 perc múlva 7:30, nem sokára Ági érkezik a vételkörzet híreivel, de meg felgyülemlettek itt a közlekedési információk is az elmúlt pillanatokban, úgyhogy már is mondom őket. Az M0-es autó déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóti csomópontnál több jármű karambolozott. A 23-as kilométernél csak egy sáv járható, kialakult torlódás meghaladja már a 7 kilométert. Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban egy személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze. A 37-es kilométernél megállt a forgalom, és torlódik a kocsisor. Az M0-as autót Szigethalom összekötő úton, Szigetszentmiklós közelében két személyautó és egy kamion frontálisan ütköztek. A 3-as kilométernél teljes útzárat vezettek be. Halásztelek felé lehet kikerülni a balesetet. Vezessetek óvatosan, és mellett közben is hangoljatok ránk. Érkeznek a hírek Ágitól.
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kesegünk. I see trees
2: of green. Csináljuk ebből pörgőset is?
1: Hogy inkább ilyet kértek? Jó, innen tudunk váltani?
2: Tiktok,
1: ébren vagy?
3: Az otthon hangja.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
5: itt a reklám.
6: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
7: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
6: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
7: Hát tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
6: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
7: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
8: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
9: 93.4 Rádió Dabas.
10: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
11: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.
13: Augusztus 1-től új éjszakai buszjárat segíti a térségünkben élők közlekedését. Ez a nyár a munkáról fog szólni, Albert Irsán. A hidegfront után újra melegszik a levegő.
14: Hírmondó.
15: Rólunk szól.
14: Régiónk hírei.
15: Első kézből.
14: Első kézből.
13: Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Július 20-a van, hétfő, reggel 7:30. Augusztus 1-től új éjszakai buszjárat segíti a térségünkben élők közlekedését. A 699-es számmal induló Volán buszjárat a Budapest Népliget állomásról indul, és Alsónémedi, Ócsa, Inács, Kakucs, valamint Újhartyán érintésével egészen Dabasig közlekedik. A buszok a hét minden napján éjfél után 15 órával, azaz 0 óra 15 perckor indulnak Budapestről, a szombati és vasárnapi napokon pedig egy pluszjárat is munkába áll hajnali 1 óra 15 perckor. Az új éjszakai járat segítséget jelenthet mindazoknak, akik késő estig dolgoznak a fővárosban, vagy egy esti koncert, színház esetleg meccs után szeretnének biztonságosan és kényelmesen hazatérni. A részletes menetrendet és a megállókat már megtalálják az utas.hu oldalon. A tesztüzem alapján sikeresnek mondható a múlt heti szivattyúcsere Nyáregyházán a vízmű területén. Adaköv Kft. Munkatársai a tervezett szivattyú cserét elvégezték, továbbá a frekvenciaváltót is beépítették a rendszerbe. A beépítést követő tesztüzem biztató eredménnyel zárult, azok adatai alapján úgy tűnik, hogy a korábbi vízellátási problémák meg fognak szűnni, mivel a kutak összvízhozama így már elegendő ahhoz, hogy a település vízigényét kielégítse. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Nyáregyháza ivóvízellátását két mélyfúrású termelőkút biztosítja, azonban a kettes számú kút teljesítménye az évek során jelentősen visszaesett. Míg a létesítéskor óránként 45 köbméter víz kitermelésére volt képes, mostanra mindössze körülbelül 10 köbméter per órás kapacitással üzemelt, ami az egyes számú kút teljesítményének mintegy fele. Ezt a helyzetet kellett megoldani a szolgáltatónak, hogy a településre nyaranta jellemző vízhiány megszűnjön. Ez a nyár a munkáról fog szólni Albert Irsán, mert elkezdődnek az útfelújítások, a P plusz R parkoló bővítése, valamint a pumpapálya kialakítása. Jutasi Néklein Kitti polgármester elmondta, van olyan pályázatuk, amit megnyertek, de olyan is, amelyre még nem kaptak választ.
5: Ez a nyár nem a pihenésről fog szólni, hanem még több munkánk lesz, és elkezdődnek az útfelújításaink. Ebben van egy nagyon közös munkánk is a Magyar Közúttal, a Bicskei út, illetve több kis utca teljes felújítása. Elkezdődik a P plusz R parkolónk bővítése, egy skét pályát is elkezdünk kialakítani, illetve a Táncsics úti iskolánknál parkolókat fogunk kialakítani, tehát ez a nyár a munkáról fog szólni. Van olyan beadott pályázatunk, amire még várakozunk, de optimisták vagyunk, hiszen én mindig pozitív vagyok, reménykedek mindig abban, hogy választ is kapunk rá, illetve hogy a skét park, a pumpapályánk, amit kivitelezünk van a sportcsarnokunk mellett, ott ugye egy pályázatból nyertünk, és az önkormányzat részt tesz mellé. Ez abszolút pályázati forrásból van, illetve ugye a meglévő P plusz R parkolónk bővítése, ami a Somogyi Béla utcai részen van, itt főleg az albertisei lakosoknak érdekes az, hogy most melyik parkolóról beszélünk, ott pedig a versenyképes járások programon keresztül kaptunk 80 millió forintot, és ebből fogjuk bővíteni. Viakoloros, több mint 40 parkolóhelyjel fog bővülni ez a terület. Itt egy kicsit izgalmas volt, néhány héttel ezelőtt a MÁV-val eléggé határozott tárgyalásokat folytattunk, mert nem volt egyszerű, de megoldottuk ezt is, és ott is reménység szerint itt a nyár folyamán már elkezdődnek és be is fejeződnek majd a munkák.
13: Több mint 1 milliárd 427 millió forintos fejlesztési program indul Monoron a város élhetőbbé és fenntarthatóbbá tételére. A Monor város élhető település elnevezésű projekt teljes egészében önrész nélkül valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Költségvetés társfinanszírozásával. A TOP Plus program keretében megvalósuló beruházások közvetlenül a helyi igényekre reagálnak. A cél a városi környezet javítása, a klímavédelem, valamint a fiatalok helyben maradásának támogatása. A munkálatok során kiemelt figyelmet kap a környezet megóvása. A Balcsi és a Bercsényi utca környékén úgy korszerűsítik a csapadékvízkezelést, hogy az a legoptimálisabb egyensúlyt teremtse meg a vízelvezetés és a vízmegtartás között. Ezzel párhuzamosan zöld fejlesztések is indulnak a már meglévő tavaspark továbbépítése mellett. A Vásártér és a Magyar Kert területén is egy-egy új szabadidőparkot alakítanak ki. Ezek a tematikus zöld területek eltérő sport és rekreációs lehetőségeket kínálnak majd, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódást. A fenntartható közlekedés jegyében a város két forgalmas tengelyén, a József Attila és a Kossuth Lajos utcákban új kerékpárutakat építenek, javítva a közlekedés biztonságot és népszerűsítve a biciklizést. A tervek szerint 2027. december 18-áig lezáruló projekt nem csak a lakók életminőségét javítja, hanem a helyi vállalkozásoknak és a turizmusnak is vonzóbb, modernebb környezetet biztosít. Rövid, közép és hosszú távú terveket fogalmazott meg Üllő azzal kapcsolatban, milyen irányban szeretnék fejleszteni a várost az elkövetkezendő években. Tóth Péter polgármester szerint milliárdos összegekről van szó. A városvezető arra mindenképpen számít, hogy az elmúlt évek elvonásai csökkennek, illetve az állam feladatait nem az önkormányzatoknak kell ellátni a jövőben.
16: Rövid távú, középtávú és hosszú távú fejlesztési terveket küldtünk át. Elkészült tervek, folyamatban lévő és tervezett célok tekintetében. Hát sok-sok milliárd forint az, amit a következő 10-15 éves időszakban én a képviselőtestülettel, illetve az elkészült tervek kapcsán megfogalmaztunk a kormány irányába. Én nagyon bízom abba, hogy ebbe szép lassan egyre nagyobb önrendelkezéssel visszakapjunk olyan jogokat, amik egyszerűen az önkormányzatisághoz hozzátartoznak. Azok a brutális adók elvonások, amiket az elmúlt években tapasztalhattunk, az nagy mértékben helyreállításra kerül, és én megmondom őszintén, nagyon bízom benne, legalább lefeleződik. És hát rengeteg olyan aktuális téma, amiben azért egy önkormányzat akár napi, heti rendszerességgel belefut, azokkal én azt gondolom, hogy heti rendszerességgel én szoktam megkereséssel élni, hogy különböző állami feladatokat mi végzünk el, akár az egészségügyben, akár az oktatásban, és ez nincs rendjén.
17: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
18: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
17: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
18: www.radiodabas.hu-ra.
19: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
13: Ma a front csapadékzónája elvonul, csökken a felhőzet, és többnyire napos időre van kilátás kevés felhővel. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. A maximum 24 és 31 fok között változik. Köszönöm a figyelmet!
18: Friss,
17: frappáns,
18: finomra hangolt reggeli műsor.
17: Órami pontossággal.
18: Tiktak.
17: Minden hétköznap.
18: Ébren vagy?
20: Hajolj közel, érezd, hogy érted vagyok.
17: Tiktak, a Rádió Dabas reggeli műsora.
18: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
17: Tiktak, velünk garantáltan jól indul a nap.
20: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
18: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dobosanz, otthon hangja 3 perccel vagyunk, 3:48 után. Jó reggelt kívánok a most ébredőknek. 2026. július 20-át mutatta a naptár, hétfő van, és egészen jó az időjárás. Itt az otthon hangján már is nyitjuk a gardróbot, hogy kiderüljön, hogy még mire számíthatunk ma, illetve az elkövetkezendő időszakban. Aztán pedig itt lesz Cyril, és nem sokára szállítom a legfrissebb országos híreket is. Van néhány közlekedési infóm is, úgyhogy már is megosztom veletek. Az M0-es autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóti csomópontnál több jármű karambolozott. A 23-as kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás már meghaladta 7 kilométert. Aztán a korábban az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban egy személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze. A 37-es kilométernél a korlátozás immáron megszűnt, a torlódás azonban csak lassan oszlik fel, úgyhogy vezessetek óvatosan.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Az ország nagyobb részén szinte zavartalan lesz a napsütés, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután reggel az utolsó csapadékgócok is elhagyják hazánkat kelet felé, általában száraz idő lesz, de a nyugati tájakon előfordulhat néhol zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatóak, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabb maradhat a maximum. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn már nem kell fronthatásra számítani, ugyanakkor a vasárnapi hidegfront mögött enyhébb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, így egyelőre a hőség sem tér vissza. Összességében kedvező lesz tehát az orvos meteorológiai helyzet, azért vigyázzatok magatokra.
1: Gardróba. Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.
3: A

0: Rádió Dobosanz otthon hangja, ő volt Gwen Stefani, itt a 93.4-en, egy perccel 8 óra előtt. Hamarosan kezdődik a lapozóra, amelyben átlapozzuk az újságokat. Szó lesz arról, hogy Zelenszky hétfőre összehívta a haditanácsot, és hogy Bárándi Pétert ajánlja a köztársasági elnöknek az ügyvédkör. Nem sokára jövök a részletekkel, maradjatok velünk! Az M0-es autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóúti csomópontnál több jármű karambolózott a 23-as kilométernél, csak egy sáv járható, a kialakult torlódás meghaladta a 7 kilométert. Korábban az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban egy személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze, a 37-es kilométernél a korlátozás már megszűnt, a torlódás azonban csak lassan oszlik fel. Baleset történt a 44-es főúton a Lakitelek és Nyárlőrinc között. A 20-as kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti, Szentkirály felé tud kerülni. Az M0-es autóút Szigethalom összekötő úton, Sziget-Szent Miklós közelében két személyautó és egy kamion frontálisan ütköztek. A 3-as kilométernél teljes útzárat vezettek be, Halásztelek felé lehet kerülni a balesetet. És hát erős továbbra is a reggeli forgalom a főváros felé az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Bagnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vigyázzatok magatokra!
1: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia a Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Sziget-Szent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 8 óra után vagyunk 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, és ez továbbra is a TikTok, itt a 93.4-en, az otthon hangján. Hamarosan megnézzük, hogy miről írnak az újságok, úgyhogy érdemes lefőzni egy jó kávét, csinálni valami finom reggelit, és ránk hangolni. Érkezik a régi történet, aztán pedig itt lesz nagy bogi felvétele, maradjatok velünk!
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, 9 perccel vagyunk, 8 óra után kezdődik a lapozóra, aztán pedig érkezik Nagy Bogi és a Mire voltam jó.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádiódobos, az otthon hangja.
0: Magyar Péter lépett, hétfőn találkozik Polgár Judittal, erről ír a Magyar Nemzet. Alkalmasnak tartja Polgár Juditot köztársasági elnöknek Magyar Péter. Erről posztolt vasárnap este a miniszterelnök, miután elismert közéleti szereplők levélben fordultak a házelnökhöz, hogy javasolják Polgár Juditot következő államfőnek. Részletek és a teljes cikk a Magyar Nemzet hasábjain. Bárándi Pétert ajánlja köztársasági elnöknek az ügyvédkör, ez már a Népszava cikke. Bárándi Péter volt igazságügyi miniszter, ajánlja Magyarország következő köztársasági elnökének az ügyvédkör. A szervezet vasárnap esti Facebook bejegyzésében üdvözölte, hogy a közélet és civil szervezetek is véleményt mondhatnak az államfő személyéről. Álláspontjuk szerint a köztársasági elnök személye nem csak közjogi kérdés, hanem értékválasztás is, amely azt fejezi ki, milyen szakemberre bízzák az alkotmányos rend újjáépítésének, a nemzet egysége megjelenítésének és a demokratikus intézmények iránti közbizalom erősítésének feladatát. Részletek is a teljes cikk a Népszava oldalán.
2: Szalag címek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádiódobos 93.4-en.

0: Rádió Dobosans otthon hangja, ez volt a Blaha Louisiana, itt a 93.4-en, 10 perccel fél 9 előtt. Hamarosan hozom a menü ajánlót, de előtte tovább lapozgatunk az újságokban, majd érkezik hozzánk Mary G. Blige.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Zelenszkij hétfőre összehívta a hadi tanácsot, erről ír a Kárpát Info. Zelenszkij elnök legfőbb főparancsnok hétfőre összehívta a hadi tanácsot, amelyen számos, a hadsereg és a front számára fontos kérdésben hoznak majd döntéseket. Számolt be az egyik hírportál az államfő szombat esti videó üzenetére hivatkozva. A jelentés szerint Zelenszkij elmondta, hogy hétfőn ülést tart a hadi tanács, amelyen a front fegyver elállításának kérdéseiről döntenek majd. Részletek és a teljes cikk a Kárpát Info oldalán. Emelkednek az amerikai veszteségek a Közel-Keleten, ez már a Portfólió cikke. Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint szombaton egy újabb katona veszítette életét egy Észak-Irakot ért iráni támadásban. Egy nappal azután, hogy egy jordániai bázis elleni csapás következtében két amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt. A konfliktus már 8. napja tart, miután a néhány héttel korábban megkötött előzetes tűzszünet összeomlott, és mindkét fél egyre súlyosabb csapásokkal sújtja a másikat. Részletek és a teljes cikk a Portfólió oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dobos 93.4-en.

0: hozom vissza a taxi.
1: Hát igen, azért egy férfinak legyen pénze. Vigyen el randizni, nyaralni, vegyen nekem ékszert. Mert nekem ez jár. Mert megérdemlem.
2: Mert egy top nő vagyok.
3: Neked a pénz, neked a... Rádiódobosan az otthon hangja 2 perc múlva 8:30. A reklámot követően közérdekű információkat hallhattok, de előtte még menüt ajánlok, sőt, érkezik egy Sheeran újdonsága, a kamera.
4: A zene alfája és omegája.
5: Rádiódobos.
4: Az otthon hangja.
6: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék, regionális gasztronómiai körkép.
4: Aktuális menüajánló.
5: 93.4.
3: A Sári ABC mai ajánlata tejfölös gombaleves, bolonyai spagetti, reszelt sajttal, dézsoni egyben sült karaj jázminrizssel, barackós csirkemell sajtgrillben jázminrizssel és roston csirkecomfilé lecsóval, rösti burgonyával. Nézzük a Szarvasban Go Bistro & Catering mai ajánlatát, ami zöld borsóleves csipetkével, csirkepaprikás galuskával, tejfölös uborka salátával, pankómorzsás rántott sertéskaraj jázminrizssel és francia salátával, spárgás, cukkini és fuszili tészta a vaj mártásban, vegán sajttal sütött csirkemell paradicsomos zöldséges risottóval és panna cotta erdei gyümölcs ragúval. Jó étvágyat!
5: Reklám voltam, viszont hallásra!
4: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak,
7: tiktak. Állj már le!
4: Nem tudok! Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
7: Elég már, mi van veled?
4: Nagyon felpörögtem reggel.
7: Mi történt?
4: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
5: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4.
4: Tiktak,
5: minden hétköznap.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Értéket közvetítünk.
10: Közérdekű információk.
11: A diafilmek világa különleges hangulatot idéz. A vetítő halk zúgása, a sötétbe burkolózó szoba és a lassan kibontakozó történetek egyszerre ébresztenek nosztalgiát a felnőttekben és kíváncsiságot a legkisebbekben. Az Üllői Varga Gyula Városi Könyvtár minden hónap első keddi napján szeretettel várja a családokat egy közös mese utazásra, ahol a klasszikus diafilmek varázslatos történetei elevenednek meg. A rendezvény érvényes olvasójeggyel ingyenesen látogatható. Sok szeretettel várnak a szervezők, tehát mindenkit.
5: A Rádió Dabas
10: közérdekű információit hallottad.

0: Rádiódobosan otthon hangja 5 perc múlva 3:49, hamarosan kezdődik Sport Hétfő című műsorunk Kisgyőr Krisztiánnal, és nem sokára játszunk is, hiszen a mai nappal elstartol széfes játékunk.
1: Légy kódfejtő, törd fel a Rádiódobos széfét, és vidd el a 400 000 forintos pénznyeremény. Hallgasd a 93.4-et, ahol hétfőtől péntekig naponta többször is felcsendül a játékra csábító szignál. Hívd elsőként a 0629 562 562-es telefonszámot, tippeld meg a 4-jegyű kódot, és ha a kódod jó, vagyis nyitja a széfet, 40 darab 10 000-es üti a markodat. A játékra SMS-ben is jelentkezhetsz, ha elküldöd a szép üzenetet a 0635 934 934-es telefonszámra. További részletek a 93.4 Facebook oldalán és a www.radiodabas.hu-n.
2: 93.4 Rádió Dabas.
1: A játék támogatói a Réka Optika Dabas, a Téma Atak és a Vidivac Salon Dabas. Rádió Dabas. Kódfejtésben is otthon.
2: Hallgass bele az újságokba.
3: Lapozóra.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Fordulat jöhet a Nestlé gyár bezárásában, erről ír a Világgazdaság. Egyelőre nehéz eldönteni, hogy mennyire reális a felvetés. A Nestlé gyár bezárása megrázta az országot, így érthető módon megindult a szervezkedés a megmentésére. Most egy meglepő nevet dobtak be, mint esetleges új tulajdonos. Közben a svájci multi is tárgyal az új befektetővel. Részletek is a teljes cikk a Világgazdaság oldalán. Újabb sertéspest is gócot találtak a magyar határ közelében, ez már a HVG cikke. Pár nap alatt 18 újabb sertéspestis kitörést azonosítottak Horvátországban. A szakminiszter összehívta a válságstábot. Részletek a HVG oldalán.
3: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra.
4: A Rádió Dabas

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Dobosan az otthon hangja, ő volt Bruno Mars, itt a 93.4-en, 9 perccel, 9 óra előtt. Hamarosan kezdődik Sport Hétfő című magazin műsorunk is György Krisztiánnal, de előtte még hátra van a lapozóra, utolsó blokja.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Lecsapott a vihar az országra, Érden egy iskola tetejét bontotta a szél, erről ír az Index. Heves viharok csaptak le az ország nyugati részén vasárnap, a katasztrófa védőket több helyszínre is riasztották, a kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott épületek miatt. Részletek és a teljes cikk az Indexen. Hatalmas fölényben játszva, de gyötrelmes meccsen győzte le Spanyolország az argentinokat a VB döntőben, ez már a Telex cikke. Argentina egy bukta kiállítás és a teljesen alárendelt szerep ellenére sokáig húzta, de a 106. percben már a bravúros védéseket bemutató Martínez sem tudott segíteni. A hosszabbítás után 1-0-ra győztek a spanyolok. Részletek és a teljes cikk a Telex oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Frappáns,
1: finomra hangolt reggeli műsor.
0: Óramű pontossággal.
1: Tiktak.
0: Minden hétköznap.
1: Ébren vagy?
2: Hajolj közel, érezz, hogy érted vagyok.
0: Tiktak, a rádiódavas reggeli műsora.
1: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
0: Tiktak. Velünk garantáltan jól indul a nap.
3: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: Az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon az M51-es autóúti csomópontnál több jármű karambolozott. A 23-as kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás meghaladta a 8 kilométert, és hatással van az M51-es autóút és az M5-ös autópálya felől érkezőkre is. Korábban az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban egy személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze. A 37-es kilométernél a korlátozás megszűnt, a torlódás azonban csak lassan oszlik fel. Az M0-as autót Szigethalom összekötő úton a Szigetszentmiklós közelében két személyautó és egy kamion frontálisan ütköztek. A 3-as kilométernél teljes útzárat vezettek be, Halásztelek felé lehet kerülni a balesetet. Erősödik a reggeli forgalom Budapest felé az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Bagnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vigyázzatok magatokra az utakon, és ha tehetitek, akkor menet közben is hangoljatok ránk, hiszen kezdődik a Sport Hétfő Kis György Krisztiánnal. Köszönöm, hogy velem ébredtetek.
4: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
6: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszentmiklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kért el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. Legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: A régió leghallgatottabb rádiója.
7: 4 perccel most reggel 9 óra, sőt most már mondjuk azt is, hogy délelőtt 9 óra, hétfő van. Ez a Sport Hétfő itt a 93.4-en, a stúdióban Kis György Krisztián. Labdarúgás volt a köztudatban az elmúlt pár hétben, hiszen a világbajnokság zajlott az amerikai kontinensen, és hát ugye tegnap véget ért Spanyolország győzelmével, de hát most folytatódik majd kicsiben, hiszen a hétvégén elstartolnak majd az NB3-as labdarúgó csapatoknak is a bajnokságai, megkezdődnek a mérkőzések, úgyhogy egy kis körkép lesz a mai műsorban. Lesz miről beszélni, hiszen nagyon sok változás történt mind a Monori, mind a Dunaharaszti, mind pedig a Dabasi csapatnál, úgyhogy körbejárjuk őket és megnézzük, hogy mi is történt az elmúlt hetekben, illetve hogyan készülnek a bajnokságra, ami a hétvégén startol.
0: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas,
1: az otthon hangja.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Így van, ez már is a Sporthétfő, és az első beszélgetésbe fogunk hamarosan belekezdeni. Ugye hamarosan kezdetét veszik az NB3-as bajnokságok, így hát a mai műsorban körbejárjuk azon csapatainkat, akik érdekeltek ebben, és megnézzük, hogy az elmúlt időszakban mi is történt náluk, hogyan készültek a bajnokság kezdetére, illetve hogy mit várnak a bajnokságtól, illetve a következő hetek feladatairól fogunk még beszélgetni. Az első állomásunk az a Dunaharaszti Munkás Testedzőkör, azaz a DMTK csapata. A vonalban köszöntöm már Ugi Márkot, a csapat vezetőedzőjét. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Hát, mintha nem is olyan régen fejeztük volna be ugye az előző bajnokságnak a kielemzését, egy nagyon rövid szünet volt, de ti már túl vagytok a felkészüléseken is, és hát a hétvégén kezdődik a bajnokság. Erről is fogunk beszélgetni, hiszen ebben is történik ismételten változás. Úgy néz ki, hogy rátok most ez a jellemző az elmúlt pár évben, hogy itt folyamatos ugrálás van a csoportok között, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, de egy kicsit kezdjük még az elején. Felkészülésről, hogyan is zajlott nálatok az elmúlt pár hét felkészülési mérkőzése? Milyen eredményeket láttál, illetve mi a tapasztalat, amivel majd nekivágtak a bajnokságnak?
2: Sikerült a felkészülésünk, hiszen amit terveztünk, azt a hetes felkészülést, azt végig tudtuk csinálni, illetve az edzőmérkőzéseinket is lejátszottuk.

0: rövid volt a pihenő, hiszen azért a nyáron a játékosok is szerintem többet mentek volna el szívesebben, de el kellett kezdenünk a felkészülést, hogyha szeretnénk a céljainkat teljesíteni, és az új játékosokat szerettük volna beépíteni, ezért játszottunk 5 edzőmérkőzést. Én azt gondolom, hogy a mérkőzések, edzőmérkőzések elérték a céljaikat, volt benne győzelem, volt benne vereség, volt benne jó játék, volt, amikor kicsit fáradtabban mozgott a csapat. De én azt gondolom, hogy felkészültünk erre a bajnokságra, megtaláltam a kezdő 11-et, és remélem, hogy jól fog sikerülni ez a bajnokság.
1: Kezdő 11-et akkor megtaláltad, de hát azért nálatok is jellemző volt a játékos mozgás. Mi az, amit mondjuk változásként érdemes megemlíteni az előző csapattal kapcsolatban, illetve milyen új játékosokról tudsz beszámolni?
0: Minden évben más lesz a fiatal szabályos játékosok, és általában azért a keretben 3-4-5 játékost szeretek tudni a fiatalok közül, hogy legyen választási lehetőségem benne, és ez már magával hozza azt, hogy a keretben mindig keresünk fiatal játékosokat. A tavalyi szezonban már a sajátjaink közül, illetve igazoltunk Tiós Győrből egy fiatal szabályos játékost, ők már az előző fél évben is velünk voltak, illetve ide a fiatal szabályos játékosokhoz igazoltunk még 2 játékost, Ébes Panger Mátét, illetve Egyed Marcit, velünk készülnek a továbbiakban, illetve volt egy kis változás a többi játékos között is, hiszen ment el tőlünk játékos, illetve történt sajnos sérülés is a Pontadabas mérkőzésen, és ezeket a játékosokat szerettük volna pótolni. Oda azért kicsit rutinosabb játékosokat igazoltunk, hiszen Dabasból igazoltuk Szabó Árpit, illetve Egerből igazoltuk Jónyár Kristófot, illetve megyei csapatból Szarvas Dávidot támadó sorba. Ezek most az új igazolásaink, és őket próbáljuk a csapatunkba beépíteni.
1: Következő hetekben kiderül, hogy mennyire sikerült nekik beilleszkedni a csapathoz, illetve mennyire segítik majd a csapatot munkájukkal ugye a bajnokságba. És hát ami nagy változás ismételten, és talán ez hoz majd megint egyfajta újdonságot a csapat életébe, hogy visszakerültetek tavaly év után a délnyugati csoportba, ugye az előző idényben itt nálunk a Monorral, illetve a Meton FC Dabassal együtt egy csoportba voltatok, most visszakerültetek a délnyugati csoportba. Ez meglepetésként ért benneteket, vagy azért számítottatok rá?
0: Számolgattunk, hogy körülbelül kik voltak a kiesők, illetve a feljutók, és gondoltunk rá, hogy ha valami változás lesz, akkor megint minket fognak áttenni a másik csoportba. Amit említettem az előző szezonból, hogy az délkeleti csoport kicsit fizikálisabb volt, mint a délnyugati. Talán a mi játékstílusunknak a délnyugati jobban fekszik játékstílusban, de attól függetlenül azt gondolom, hogy nehéz ez a csoport, hiszen szintén sok egyforma csapat lesz ebbe a bajnokságba, illetve ami még különbségnek ítélek meg, szerintem a kettes csapatok ebbe a csoportba sokkal nehezebbek, illetve erősebbek, hiszen itt van az MTK kettes csapata, aki, mint tudjuk, minden korosztályában egy kivételével bajnokságot tudott nyerni. Itt van a Fradi kettes csapata, aki mindig ott van az első ötbe, elég hosszú kerete van az első csapatuknak, és sose lehet tudni, ki a visszajátszó, illetve utánpótlásba se rossz a Ferencváros, illetve itt van a Paks kettes csapata. Azt tudjuk, hogy a Paks kettes csapatánál pedig a hazai mérkőzésekre az egyes keretből szeretnek visszaadni neves játékosokat is. 2 évvel ezelőtt Hán, Böde, illetve a Horváth Kevin és a Haraszti is visszajátszott ellenünk, szóval erre számítunk, hogy a kettes csapatok nehezek lesznek. Az, hogy ki lesz a vége felé, illetve azt nem tudom, azt már így az értesülések szerint azt hallottam, hogy a bajnoki címér várhatóan a Kaposvár és a Pécs jelentkezett be, hiszen ő a Pécsnél azt hallottam, hogy az a célkitűzés, most kimondták végre, hogy bajnokságot szeretnének nyerni. Hát meg fogjuk látni hamarosan, hiszen az első mérkőzést velük fogjuk játszani.
1: Így van, a hétvégén pont ők lesznek majd az ellenfeletek, ugye idegenben kezditek meg a bajnokságot. Szombaton és vasárnap lesznek a bajnoki fordulók. Ugye ti szombaton játszotok majd este 7 órakor a PMSC stadionjába. Visszatérve még a csoportra, ugye azért vannak ismerős arcok, ismerős csapatok, akik már ugye 2 évvel ezelőtt is ott voltak nyilván ebben a csoportban. Ez okoz egyébként könnyebbséget, vagy pont ez okozza majd a nehézséget esetlegesen a bajnokságban, hiszen azért egy év kihagyás után kerültök ti vissza, nyilván esetleg akár új edző volt, új játékosok, változhattak a csapatoknak a taktikái.
0: Igen, jól említetted, hogy itt ezek a hiába 2 évvel ezelőtt játszottunk egy csapat ellen, azért ott a keretben is biztos, hogy történt változás, illetve lehet, hogy a szakmai stábban volt változás, akkor lehet, hogy teljesen más játékot játszanak, illetve azt gondolom, hogy ezek a csapatok 2 év alatt, ha meg együtt tudtak maradni, akkor jobban megismerték egymást, és tudtak fejlődni. Ezért biztos vagyok benne, hogy más csapatokkal fogunk találkozni. A bajnokság első 4-5 fordulója általában azzal szokott elmenni, hogy feltérképezzük a mezőnyt, hogy lássuk azt, hogy melyik csapat hova tartozik. Igazából ez az év is így fog eltenni.
1: És ami még fontos info lehet a csapat életében, hogy ugye nem csak a bajnokság kezdődik meg az MB3-ban, hanem sorsolás volt a MOL Magyar Kupában is. Az is eldőlt már, hogy augusztus 1-én fogjátok ugye játszani 16:30-kor idegenben az első mérkőzést, méghozzá a Törökszent Miklós FC Veteriner csapatával találkoztok majd. Mit szóltok ehhez a sorsoláshoz?
0: Hát minden mérkőzés nehéz, tehát nem úgy indulunk neki, hogy ez sima továbbjutás lehet. Szeretnénk mindenképp továbbjutni. Ellenfelünket néztük, hogy a megyei bajnokságában a 3. vagy 4. helyen végzett. Én azt gondolom, hogy mi vagyunk az esélyesebbek, de ezt a pályán kell majd bebizonyítanunk.
1: Kiderült tehát augusztus 1. napján, úgyhogy sűrű lesz az első pár hét. Egyrészt a bajnokság indulása, másrészt pedig a MOL Magyar Kupa mérkőzések is ugye várnak a csapatokra, úgyhogy kíváncsian fogjuk figyelni az eseményeket, és természetesen, ahogy a korábbi években, most is hétről hétre beszámolunk majd az eseményekről, fejleményekről, és beszélgetünk a találkozókról. Már köszönjük szépen, és akkor várjuk együtt a bajnokság indulását, jövő héten pedig már az első mérkőzésről beszélgetünk. Köszönöm szépen!
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és további szép napot mindenkinek!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Légy kódfejtő, törd fel a rádiódabas szépét és vidd el a 400 ezer forintos pénznyeremény. Hallgasd a 93.4-et, ahol hétfőtől péntekig naponta többször is felcsendül a játékra csábító szignál. Hívd elsőként a 0629 562 562-es telefonszámot, tippeld meg a 4 jegyű kódot, és ha a kódod jó, vagyis nyitja a széfet, 40 darab 10-es üti a markodat. A játékra SMS-ben is jelentkezhetsz, ha elküldöd a szép üzenetet a 0635 934 934-es telefonszámra. További részletek a 93.4 Facebook oldalán és a www.radiodabas.hu-n.
5: 93.4
8: Rádió Dabas.
7: A játék támogatói a Réka Optika Dabas,
9: a Téma Attak
7: és a Vidivax Szalon Dabas. Rádió Dabas. Kódfejtésben is otthon.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: A Sporthétfő már is folytatódik tovább itt a 93.4-en, és a folytatásban egy 125 éves múltra visszatekintő klubhoz látogatunk el, méghozzá ahhoz a csapathoz, aki a tavalyi évben tulajdonképpen a csúcsig jutott el a bajnokságában, a dél-keleti csoportban. Szerintem már mindenki kitalált, hogy a Monor csapatánál vendégeskedünk a folytatásban, és a vonalban köszöntöm már a csapat vezetőedzőjét, Hallgas István. Szia!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát nálatok is mozgalmas heteken vagytok túl, sok minden történt, illetve sok minden fog történni a következő időszakban, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Kezdjük talán azzal, hogy ugye lezárult a bajnokság, ugye játszottatok még egy meccset, hogy vajon sikerül-e az NB2-be feljutni, ugye erről beszélgettünk, hogy ez sajnos nem jött össze, úgyhogy az idei évben is az NB3 délkeleti csoportjában folytatjátok majd a megmérettetést, és hát mondhatjuk azt, hogy a csúcs után most nagyjából a nulláról kell ismételten felépíteni magatokat, és hát több szempontból is, majd erről is foglak kérdezni, de először nézzük azt, hogy az elmúlt időszakban a felkészülési mérkőzések hogyan zajlottak, illetve hogyan láttad a csapatodat ezeken a találkozón.
2: Igen, először is nagyon rövid volt a pihenőidőnk, viszont talán annyiba szerencsés, hogy a játékosok talán jobb állapotba jöttek vissza, vagyis nem estek annyira vissza, úgyhogy ez a része pozitív, ugye egy mérésekkel kezdtük a felkészülést, és összehasonlítva az előző fél évhez képest, illetve a nyárihoz talán javultak is az eredmények, úgyhogy ez egy pozitív dolog volt. A felkészülési meccsek ugye nem nagyon sikerült győzelmet arattunk a felkészülés során, de igazából ez talán annyira nem is lényeges, majd inkább a bajnokság, ami fontosabb. Én azt gondolom, hogy jó sikerült a felkészülés, még úgy is, hogy igazából így, hogy egy picivel mi később kezdtük, tehát rövidebb a felkészülési időnk, de mindenki végezte megfelelően a dolgát, még van ez a hetünk, hogy egy picit tudjunk pontosítani. Talán kevesebb volt a játékos mozgás is, vagyis nem is terveztünk annyira sok mozgolódást a csapatba, elveszítettünk pár játékost, akik meghatározóak, de inkább egy ilyen új fejezetet kezdünk megint. Próbálunk fiatalabb játékosokat beépíteni a csapatba, illetve azért a csapat magja megmaradt, úgyhogy azt gondolom, hogy működőképes lesz jövőre is az egyesületünk, a csapatunk. Sok mindent újítás azért nem lesz benne, igazából az új pár új játékosnak kell hozzászokni azokhoz a dolgokhoz, amit mi szeretünk csinálni, de azt gondolom, hogy menni fog az idő, ez jó lesz.
1: Én erről szeretnék volna még kérdezni pont, hogy azért nagyjából az elmúlt másfél évet, hogyha figyeljük a csapat életében, ugye azért ott volt egy erős felívelő szakasz, majd utána a stabilitás volt jellemző, ez talán annak is köszönhető, hogy az előző szünetben ugyanígy nyáron nagy mozgolódás nem volt, tehát tulajdonképpen a csapategység megmaradt, és ezt tudtátok továbbvinni, továbbépíteni a tavalyi bajnoksághoz, ami talán vezetett is a bajnokság megnyeréséhez. Most azért valóban említettétek ti is, meg beszéltük is talán a legutolsó beszélgetés alkalmával, hogy nyilván ugye a bajnokság megnyerésével nagyon sokan érdeklődtek a játékosok után, illetve a játékosok is gondolták úgy, hogy esetleg tovább lépnének, és ezt ugye az egyesület támogatta is, és nem gátolta. Talán Hulicsár Máté neve ismerősebb nem csak a monori hallgatóknak. Ugye ő volt az, aki nagyon sok gólt szerzett a csapatnak, de viszont távozott ő is a csapattól. Az például az ő hiánya, illetve a rutinos játékosoknak a hiánya, az mennyire fogja szerinted éreztetni magát így a bajnokság elején, vagy azért pár hét után összerázódik szerinted a csapat, és nagyjából ott folytatjátok, ahol abba hagytátok nyár elején?
2: Biztos, hogy fog érződni a hiányuk. Azért elveszítettük Juhász Zsombit, Bedő Várit, a védelemből két meghatározó játékosaink volt, akik nem csak hátul, hanem a kapu előtt is eredményesek voltak, illetve támadó szekcióban Farkas Bazsit, illetve a Hulicsár Mátét. Tehát azért ezek stabil kezdőjátékosok voltak, a csapat meghatározó tagjai. De ez egy ilyen dolog a fociban, tehát, hogy akinek van ugye lehetősége jobb helyre menni, vagy jobb feltételkel rendező klubhoz menni, azt ugye mi támogatjuk, nincs ezzel semmi probléma, számoltunk, hogy lesznek ilyen feladataink, hogy ezt majd meg kell oldjuk, én azt gondolom, hogy meg fogjuk tudni oldani. Mondom, én pozitívan értékelem a felkészülést, az a pár új játékos, illetve a fiatal játékosok is jól dolgoznak, úgyhogy bizakodóak vagyunk picivel. Azért máshogy kell majd erre a szezonra tekinteni, picivel nagyobb türelem kell, ugyanúgy, mint amikor ezt az előző időszakot végigvittük. Most ugyanazt próbáljuk építeni, ettől függetlenül meghatározó csapat szeretnénk lenni az NB3-ban.
1: Az új játékosokról természetesen a hallgatóink a hét folyamán folyamatosan hallhatnak majd a sporthíreinkben, és nem csak a Monor, hanem a Dunaharaszt, illetve a Dabas játékosairól is beszámolunk természetesen, illetve még más csapatoknál lévő érdekes mozgásokról is hallhatnak a hét folyamán, úgyhogy érdemes ügyelni a sporthíreket itt nálunk napközben. De hát említetted, hogy indul a bajnokság, így van, ezen a hétvégén ugye már péntek, illetve szombaton és vasárnap lesznek találkozók. A ti esetetekben a vasárnapi nap lesz majd érdekes, ugye régi nagy ellenfél az SMTK csapatával találkoztok majd, és idegenben indul a szezon, indul a bajnokság. Mit vársz ettől a mérkőzéstől?
2: Igen, a SMTK-t kaptuk megint először, általában mostanában ez a Dabas vagy az SMTK, így az első fordulóknak a nem tudom, a párosításai, hogy azokat kapjuk. Hát igen, SMTK, ugye régi nagy, nem tudom, vetélytársunk, minden évben azért ők az NB3-ban meghatározó szerepet töltenek be. Azt gondolom, hogy idén is náluk is volt azért bőven játékos mozgás, nagyon sok kezdőjátékosukat vittek el klubok, de azt gondolom, hogy ők azért tudtak megfelelően igazolni. Azt gondolom, hogy az SMTK idén is meghatározó csapat lesz az NB3-ba. Mi nekünk mindig ez egy nagy harc szokott lenni ellenük. Jó mérkőzéseket, nagy ritmusú mérkőzéseket szoktunk játszani. Igazából megint arra számítok, hogy egy harcos meccs lesz. Mi szeretnénk a mi dolgainkat rájuk erőltetni. Tudjuk ők is, hogy milyen képességekkel, milyen játék elképzeléssel dolgoznak, soha nem könnyű ellenük. Ma hét tényleg arról fog szólni, hogy pontosítsunk dolgokat, ugye belőlük is a lehető legjobban felkészüljünk, és igazából várjuk már a bajnokságot, mert itt a felkészülés ez mindig egy nehéz időszak, keményen kell dolgozni a játékosoknak, azért a versenyidőszakot mindenki jobban szereti, úgyhogy tényleg várjuk az első összecsapást már.
1: És ott a Dabasra se kell sokat várni, ugye a hétközi mérkőzése majd augusztus 5-én lesz a találkozó, sűrű hét lesz majd, hiszen előzőleg a MOL Magyar Kupa, utána pedig hétvégén ismét NB3-as bajnokság lesz, tehát azon a héten, mondhatni egy héten belül három találkozót is le kell játszani a csapatoknak, de mielőtt még erről is beszélnénk, mit szólsz a jelenlegi csoportbeosztáshoz, a délkeleti csoporthoz, ugye vannak új szereplők, illetve vannak távozó szereplők, ugye előbb beszéltünk néhány perce Hugi Márkékkal, akik visszakerültek a délnyugati csoportba, úgyhogy kicsit átalakult a jelenlegi csoport, mire számítasz, milyen infoid vannak, esetleg vannak-e már olyan csapatok, akik esetleg az első helyért mennek célba? Kimondottan így ért.
2: Igen, na azért nagy csoda nincs a csoportunkban, amit ugye az Újpest 2 került ide, ugye a Dunaharaszti került a másik csoportba, talán ez egy picit úgy meglepő, de már ugye az Újpest 2 is volt ebbe a délkeleti csoportba, ugye feljutó csapat van, ami ugye a térkép szerint várható volt, hogy ide jön, illetve ugye a Békés Csaba MB2-ből ugyanúgy várható volt, hogy ide fog esni. Hát az erőviszonyokat úgy még nehéz, nem tudom, leszűrni, hallunk információkat. Én azt gondolom, hogy a Gyula idén talán még erősebb lesz, mint volt. Ők azért, ahogy információt szereztünk a Békés Csabának az MB2-ből, ugye kieső csapatból a minőségi játékosokat azért elvitték oda. Azt gondolom, hogy az SMTK kerület, a Békés Csaba is úgy gondolom, hogy erős lesz, még hogyha az elején lehet, hogy nem is, van nekik azt gondolom egy pici gondjuk most, Úgyhogy elveszítettek játékosokat, de azt gondolom, hogy lesznek érkezők is, illetve ugye a Szergej Kuznyecov ment oda edzőnek, aki biztos, hogy fog tudni minőségi játékot is képviselni, illetve játékosokat odavinni. Kettes csapatok között a Vasas azért mindig tud nehézséget okozni mindenkinek, én azt gondolom az Újpest is jó csapat lesz, és akkor tényleg sorolhatnék még jó pár csapatot, mert mindenkinek megvan a maga szerepe ebbe a bajnokságban, mindenki tudná nehézséget okozni, most akár a Dabas is nézem, hogy kicserődött teljesen a csapat, de hogy azért összeszedtek sok játékost, tehát mindenki ellen azt gondolom nehéz lesz, talán a Gyulát érzem játékos keretre, hogy talán ők a legerősebbek, úgyhogy én most így elsőre azt mondanám, hogy ők lesznek a favoritok a bajnokságba, mert függetlenül ez a bajnokság is azt gondolom, hogy a legvégéig kiélezett lesz.
1: Hát bízunk benne, hogy olyan lesz, mint a tavalyi év, vagy akár az utolsó forduló, vagy az fordulók vége felé fog eldőlni majd a kimenetele a bajnoksi győzelemnek. Meglátjuk majd, hogy mennyi izgalmat hozza az idei év, és a másik izgalom, ami miatt szurkolni kell például a Monori csapatnak is, az a MOL Magyar Kupa. Ugye ebben is megtörtént a sorsolás, és a Jamina Ese Békés Csaba lesz majd az első ellenfeletek augusztus 1-én. Itt erről a csapatról mit érdemes esetleg tudni, vagy mire készültök velük szemben?
2: Hát igazából még nagyon nem járunk ott, illetve nem is szereztünk olyan információt róluk, megyei egyes csapat, talán ennyi információnk van, illetve így, hogy ugye Jamina néven jöttek ki, akkor ugye meg volt már nekünk, hogy ez Békés Csabai csapat. Sok információt nem tudunk róluk azon a héten, igyekszünk szerezni információt, hogy milyen játékot képviselnek. Most itt sorba haladunk igazából, főleg úgy mondom, hogy egy picit talán pontosítani többet is kell dolgoznunk, meg pontosabban itt az új játékosok miatt. Lehet, hogy nem is az lesz a fő cél, hogy most az ellenfelet a lehető legjobban feltérképezzük, hanem inkább az, hogy a mi játékunkra fókuszáljunk, illetve azok a játékosok, akik érkeztek, azok is tisztában legyenek vele az első fordulókban már. Természetesen a Magyar Kupába is szeretnénk minél tovább menni, úgyhogy ha tényleg eljön az idő, remélhetőleg egy picivel több információnk lesz, úgyhogy így állunk jelen pillanatban.
1: Mi pedig akkor várjuk a fejleményeket, a híreket, természetesen, ahogy korábbi években, az idei szezonban is nyomon követjük majd a Monori csapat eseményeit, fejleményeit, illetve mérkőzéseit, úgyhogy hétről hétre ezekről is beszámolunk. István, köszönöm szépen, és akkor várjuk az első mérkőzésnek az eredményét és beszámolóját a jövő héten. Köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Reklám voltam, viszont hallás.
6: Közlekedési információkkal zárjuk ezt az órát, és nagyon sok hírem van az utakról, úgyhogy ha most indulnátok útnak, akkor mindenképpen érdemes figyelni, hiszen az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon az M51-es autót itt csomópontnál több jármű karambolozott. A 23-as kilométernél csak egy sávjárató, a kialakult torlódás már meghaladta 8 kilométert, és hatással van az M51-es autót és az M5-ös autópálya felől érkezőkre is. Történt egy baleset az M5-ös autópályán is, a Budapest felé vezető oldalon. A 32-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás itt is már több mint 4 kilométer. Aztán az M0-as autót Szigethalom összekötő úton Szigetszent Miklós közelében két személyautó és egy kamion frontálisan ütközött. A 3-as kilométernél teljes útzárat vezettek be, Halásztelek felé lehet kikerülni a balesetet. Ezen kívül erős a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, többek között az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Úgyhogy ezek a legfrissebbek, ha te más látsz, akkor természetesen hívhatsz bennünket, vagy küldhetsz üzenetet SMS-ben is a 0635 934 934-en, vagy üzenj a Rádió Dabas Facebook oldalán.
7: Aláírta a hétvégén az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, a házelnök lép a helyébe ideiglenesen. Lát még hiányosságokat az ország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. Marad a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
8: Nachrichten,
2: Novel,
8: Noticias,
2: Novinky,
8: News,
2: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Aláírta hétvégén az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás már meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Sólyog Tamás mandátuma mától megszűnik. Ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sólyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, hogy az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Kiszámítható, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Egedű Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg és romlott a közbiztonság. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a határozat közzétételét követően már nem fogadnak be, és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek. A már benyújtott, illetve a program első üteméhez kapcsolódó, de később szeptember végéig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők. Csökken a felhőzet és többnyire napos időre számíthatunk, kevés a déli délnyugati harmadban több felhővel, főleg ezeken a tájakon alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél élénk olykor erős lesz, a maximum 25 és 31 fok között változhat. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, helyenként kialakulhat eső, zápor, reggel 13-19, napközben 24-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
6: A sporthétfő hamarosan folytatódik tovább itt a 93.4-en, 10 óra múlt 5 perccel, és már a Monor, illetve a Dunaharaszti csapatát megnéztük, hogy hogyan is készült az elmúlt hetekben a hamarosan induló bajnokságra. Megnézzük azt is a Dabasnál, hogy ők hogyan készülnek, milyen változások vannak, illetve mit várnak az első fordulóban az NB3-as bajnokságon, illetve a MOL Magyar Kupán belül. Úgyhogy ezzel folytatjuk tovább a délelőttöt, illetve Alex Warrennel és a Fever Dream-mel.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
0: Tiszt.

0: Sport hétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Már is folytatjuk tovább a sporthétfőt, és ígértem, hogy a dabasi csapattal is foglalkozunk természetesen a mai adásban, mert hogy itt is nagyon sok változás történt, illetve hát nagyon sok feladat előtt áll a csapat a következő hetekben. A vonalban köszöntöm a csapat edzőjét, Székely Tibor. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Szia, jó napot, jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Nálatok is mozgalmas volt az elmúlt pár hét, sok minden történt, és van miről beszélgetni a csapat házatáján. Talán kezdjük azzal a beszélgetést, hogy túl vagytok ti is a felkészülési mérkőzéseken. Hogyan láttad ezeket a találkozókat, illetve hogyan láttad például a csapatodat, mennyire tudott ráhangolódni a bajnokság kezdetére?
2: Hát talán hadd kezdjem azzal, hogy nagyon mozgalmas felkészülésünk volt. Talán még nem is volt én a pályafutásom során, hogy teljesen kicserélődött a keret, nagyon sok játékos elment, tulajdonképpen 5 mezőny és 2 kapuson kívül, tehát 7 játékoson kívül mindenki más mellett döntött, máshol szeretné folytatni a pályafutását, amire sok sikert kívánunk, de meglepett minket, és hát nagyon mélyről, nagyon messziről kellett indulni, nagyon sok játékost megnéztünk, tényleg nagyon mozgalmas, impulzív heteken vagyunk túl, nagyon sok játékos volt, nagyon tényleg azt gondolom mindezek ellenére, hogy a lehetőségeinken belül sikerült egy olyan keretet összeválogatnunk, ami jellemzően fiatal, motivált és nagyon bízom a srácokban, nagyon bízom abban, hogy egymásra állunk hamar az elképzelésekkel, de azt kell, hogy mondjam, hogy még az építkezés fázisában vagyunk.

0: Hétről hétre egyre közelebb kerülünk egymáshoz, és azt gondolom, hogy ebben ők nagyon jó partnerek, úgyhogy én is kíváncsian várom ott a nyitófordulót.
1: Említette te is, hogy nagy volt a mozgolódás a csapaton belül, talán nem titok, hiszen ugye nálatok is lehetett olvasni a közösségi felületen, hogy nagyjából egy csapatnyi játékos távozott, úgyhogy volt mire építkezni az elmúlt időszakban, legalábbis olyan tekintetben, hogy az új embereket beépítsétek a gárdába, de talán itt, ha jól emlékszem a korábbi beszélgetésekre, azért volt mozgástere a csapatnak, hiszen így az előző időszakban még azért beszélgettünk arról, hogy kicsit, mintha még túl is volt tervezve az előző idényben a csapatkeret. Most mennyire van meg az egység, illetve milyen szempontok szerint válogattátok össze az új játékosokat?
0: Hát a legfontosabb az az, hogy mi szeretnénk elérni a minimális célunkat, azért a biztos bemaradást, illetve azért be vannak határolva a lehetőségeink, hogy milyen összegeket tudunk, milyen keretből tudunk gazdálkodni. Ebben a vezetőség maximálisan partner volt. Próbáltuk először is, ugye a hiányposztokkal kezdtük, a hiányposztokon, mikor túl tudtunk lépni, akkor építettük tovább a csapatot, de azt tudni kell, hogy egy csapatépítkezés az nem 2-3 hétből áll, az legalább hónapok kérdése, mire a játékosok tényleg úgy megismerik egymást. Ami tényleg pozitívum az, hogy nagyon fiatalok, és nagyon vevők, és nagyon akarnak. Én azt látom, hogy nagyon motiváltak, tényleg edzésen, meccsen rengeteget futnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy mozgalmasabb, többet futó csapat várható a jövőben a Dabastól, hogy ez játékban mikorra fog úgy kikerekedni, hogy mi szeretnénk, azért ez nagyon sok mindentől függ. A keret mélységéről azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban 14 olyan játékosunk van, aki felnőtt játékosnak mondható, de ebben is van 3-2008-as, ezen kívül pedig 4 ifi játékossal, vagy nevezzük ifi játékosnak, őket egészítjük ki a keretet. Tehát a tavalyi mélységhez képest azért ez most egy jóval szükebb keretnek mondható, de nagyon bízom benne, hogy el fognak kerülni minket a sérülések, a kiállítások, stb., ami azért benne van ugye mindig egy bajnokságban. Igyekszünk odafigyelni rájuk nagyon.
1: És a bajnokság indulásáig mi is bemutatjuk majd itt a sporthírekben az érkező új játékosokat, illetve az új csapatkeretet. Hétvégén már ugye élesben is bizonyíthatnak egyrészt az új játékosok, másrészt ugye a régiek, hiszen indul a bajnokság, méghozzá hazai pályán tudtok majd bemutatkozni, de ugye ahogy beszélgettük már a többi vezetővel, azért az első pár hét még az ismerkedés, a tapogatózás tulajdonképpen a bajnokságba, nagyjából egy 3-4 mérkőzés után már azért látszik, hogy milyen erőviszonyok vannak a csapatok tekintetében, úgyhogy a Szeged Csanád Grosics Akadémia 2-es csapatával nyitjátok meg a bajnokságot. Mit vártok ettől a mérkőzéstől, mire számítasz?
0: Természetesen ugye nem is mondhatok mást, és nem is szeretnék más mondani, mindenféleképpen eredményesek szeretnénk lenni. Nem vagyok benne biztos, hogy a játékunk már tökéletes lesz, de arra fogunk törekedni, hogy mindenképpen úgy induljunk, hogy itthon tartsuk a 3 pontot. De tényleg ki szeretném emelni, hogy még nem vagyunk készen, és nem is fog sajnos mindenki rendelkezésre állni, de ezek nem lehetnek kifogások, mindenképpen szeretnénk eredményesen indulni, de én arra kérem a szurkolókat, hogy legyen türelem efelé a fiatal kis csapat felé, mert őszintén mondom, még ilyen pillanatban is van olyan játékos, aki ugyan már megegyeztünk, de még nem a miénk. Tehát van olyan, aki a múlt héten sikerült egyességre jutnunk, úgymond, hogy ő tetszett a játéka, megegyezett a vezető, tehát magyarul ez még egy képlékeny társaság, de én nagyon, nagyon bízom bennük.
1: Tavalyi évben, ugye évközben kerültél a csapathoz, nyilván ismerkedtél te is a bajnoksággal, most már azért egy új szezont kezdünk el, minimális változás van, te hogyan látod az erőviszonyokat, mit számítasz, így, ha az összképet nézzük a bajnokság tekintetében?
0: Örülök, hogy ezt a kérdést feltetted, mert nem én nekem kell húzakodnom vele, ez egy nagyon nehéz csoport lett. Hogyha megnézzük, ugye bekerült ide még egy kettes csapat az Újpest, ugye egy négy másodosztályú csapat van, és ugye másodosztályú csapatoknál nehéz kiszámítani előre, hogy mit fognak képviselni, mert attól függ, hogy kit kapnak vissza. És az is biztos, hogy egy Vasas, egy Újpest, egy Honvéd, akik most kerültek fel az első osztályban, nem fogják elengedni a kezét a második osztályú, vagy a második csapatuknak, Úgyhogy ez elevene négy olyan, aki én azt mondhatom fiatal, kiszámítatlan csapat. Ha mellé veszem azt, hogy a Gyula tavaly is szerintem az osztályik legjobb csapata volt otthon, a Monor, aki megnyerte, az SMTK, a harmadik kerület, a Békés Csaba, aki kijelentette, hogy vissza kell kerülni, akkor hirtelen ott tartunk, hogy 9 csapatot felsoroltunk, akiknek mind célja van, mindegyiknek ugye olyan célja van, hogy vagy dobogó közeli, vagy a biztos bennvonás, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas szezon elé fogunk nézni, és én ezt ketté osztom, az egyik az, hogy nagyon nehéz feladat lesz, és nem is lehet más a célunk, csak a biztos bennmaradás elsősorban elérése, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Illetve én azt gondolom, hogy a másik oldala pedig az, hogy ezeknek a fiatal játékosoknak, amit mi most képviselünk, hát nincs 21 éves az átlag életkorunk, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy tényleg megmutassák magukat, hogy fejlődjenek, és jó csapatok ellen játszanak.
1: Biztos is, hogy izgalmas lesz majd a bajnokság, ezt hétről hétre követni fogjuk majd itt a 93.4-en, és amiről még érdemes beszélgetni, hogy időközben sorsolás volt a MOL Magyar Kupában, ugye Makó FC csapatát kaptátok ellenfelül, úgyhogy a Makón lesz majd ugye a találkozó augusztus 1-én. Mit szóltatok, mikor kiderült, hogy ők lesznek az ellenfelek?
0: Hát azt gondolom, hogy akit itt az elején kapunk a kupában, azokat mindenképpen minden tisztelettel felkészül rájuk szeretnénk búcsúztatni. Hát Makóra elmenni azért az nincs közel, azért a Makóról tudjuk, hogy azért ez egy jó megyei csapat. Én azt gondolom, hogy ez is csak egy izgalmas mérkőzés lesz, de nem is lehet más a célunk, mint az, hogy tovább tudjunk lépni a következő fordulóra.
1: Bízunk benne, hogy így lesz, ez majd augusztus 1-én kiderül. Hétvégén pedig akkor bajnoki mérkőzés a Meton FC Davas hazai pályán indítja el, tehát a Velli Sportparkban 17:30-kor vasárnap a bajnokságot, és hogy említettem, a Szeged Csanád Grosics Akadémia 2-es csapat lesz az ellenfél, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többen fognak majd a helyszínen szurkolni a hazai csapatnak. Mi pedig köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor jövő héten már az első találkozó után fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm szépen! Szia, viszonthallás!

0: Háttalál a lelked, Vastag Csaba zenél nekünk itt a 93.4-en, 2 perc elmúlt fél 11, a Sport Hétfő adását hallhattátok az elmúlt másfél órában. Körbejártuk az NB3-as csapatokat, megnéztük, hogy hogyan készülnek a hétvégén startoló bajnokságra, illetve a MOL Magyar Kupáról is beszélgettünk, ami majd augusztus 1-én lesz legalábbis az első forduló, ami a csapatainkat érinti, úgyhogy erről hallhattál az elmúlt időszakban. Köszönöm a figyelmet, a mai beszélgetéseket holnap reggel 5 órától újra meghallgathatjátok, a folytatásba pedig megyünk tovább a délelőttben.
1: Sport Hétfő, a Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Egész nyáron építkezel. Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
2: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Ha strandon vagy, around, you know, ha útközben, ha pálma

0: Tyson vagy?
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatunk.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy újabb lehetőség, hogy feltörd a rádiódabas szépjét.
1: 93 pont. Rádiódabas.
0: Hívd a műsorvezetőt most, és tippeld meg a helyes kódot. 0629 562 562.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
3: A menüajánlóval megyünk tovább itt a 93.4-en, és az első állomás a Szarvas Bangó Bisztró és Catering, ahol a mai napon zöldborsóleves készült csipetkével, a klasszikus álmenüjük csirkepaprikás galuskával, tejfölös uborkasalátával, még a B-menü pankomorzsás rántott sertéskaraj jázminrizssel, illetve francia salátával. A vegán ajánlat spárgás, cukinis, fuszili tészta vajmártásban, a mentesételük vegán sajttal sütött csirkemell, paradicsomos zöldséges rizottóval, a desszert kínálat pedig pannakotta erdei gyümölcs ragúval. A Sári ABC-ben a mai napon tejfölös gombaleves készült, az A-menüben találtok bolonyai spagettit reszelt sajttal, a B-menü dizsoni egyben sült karaj jázmin rizssel, és van két napi ajánlat is, az egyik az barackos csirkemell sajtgrillben jázmin rizssel, illetve roston csirkecombfilé lecsóval, rösti burgonyával. Bármelyiket is választod, jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
3: És él a játék telefonszáma 0629 úgyhogy elindul a széfes játék, lehet már is tippelni, hívni bennünket azoknak, akik szeretnék a pénznyereményt megnyerni, a 400 000 forintot.
2: Itt egy újabb lehetőség, hogy feltöltsd a rádiódabas szépjét.
1: 93.4 Rádiódabas.
2: Hívd a műsorvezetőt most, és tippeld meg a helyes kódot. 0629 562 562.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Mielőtt munkához látsz, peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
8: Telefonszám 29-361-776.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
10: Megyünk is tovább közlekedési információkkal, és az útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon az M51-es autóti csomópontnál több jármű is karambolózott. Ugye erről már beszámoltunk korábban. A 23-as kilométernél megszűnt ugyan a korlátozás, de a kialakult torlódás így is több mint 8 kilométer, és még mindig hatással van az M51-es, illetve az M5-ös autópálya felől érkezőknek. És egy korábbi baleset miatt torlódik az M5-ös autópálya Budapest felé, a 32-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, a kialakult torlódás egyébként még így is több mint 5 kilométer.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
11: A történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
12: Nachrichten,
13: Novel,
12: Noticias,
13: Novinky,
12: News.
13: Magyarul és érthetően
12: hírek.
11: A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Baross Gábor program részleteit a héten ismerteti Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A tárcavezető korábban arról beszélt, hogy az a cél, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok. Ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen pedig sürgősen változtatni kell. A romokban hagyott központi költségvetés miatt egy lépésben ekkora lemaradást nem lehet behozni, de ahogy látszik, a munkát elkezdték. Augusztustól változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVMD MÁSZ áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. 43 év után távozik az országos mentőszolgálattól Györfi Pál. Júniusban a szóvivői kommunikációs vezetői leváltása után végül a távozás mellett döntött. Az egykori szóvivő szerint most új korszak kezdődik, tele van tettvággyal és hisz abban, hogy a jövőben is hasznára lehet az embereknek. Györfi Pál 2004 óta volt az országos mentőszolgálat szóvivője. Leváltásáról Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is posztolt. Még június elején derült ki, hogy Szűcs Brigitta mentőtiszt váltja az országos mentőszolgálat szóvivőjeként. Idén a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a 2027-es évmadara címért. A szavazatokat július 31-én évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet 1979-ben indította el az évmadara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Csökken a felhőzet és többnyire napos időre számíthatunk. Kevés a déli délnyugati harmadban több felhővel, főleg ezeken a tájakon alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél élénk olykor erős lesz, a maximum 25 és 31 fok között változhat. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, helyenként kialakulhat eső, zápor, reggel 13-19, napközben 24-30 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
14: 93.4 Rádió Dabas.
8: A régió leghallgatottabb rádiója.
10: És indul már is a Déli Bábit a 93.4-en. Ne felejtsétek el, széfesi játékunk is berobban. Úgyhogy már lehet mától tippelni a szép kódjára. És nem csak telefonon, hanem SMS-ben is lehet jelentkezni. Csak a szép üzenetet kell küldeni a 0635 934 934-re. És hogyha itt üzentek, akkor innen is van esély bekerülni a játékba. Úgyhogy érdemes üzenetet küldeni, illetve amikor elhangzik a felhívás, telefonálni elsőként, hiszen a leggyorsabb telefonáló kerülhet be a játékba. És ehhez kapcsolódik napi kérdésünk, ami fent van a Rádió Dabas Facebook oldalán, hogyha neked sikerülne kinyitni a széfet, te mire költenéd ezt a 400 ezer forintot? Erre várjuk a kommenteket, a hozzászólásokat, és hát már érkeztek szép szemmel, úgyhogy a nap folyamán természetesen majd ebből is szemezgetek.
8: Az ország szívében
14: együtt a legjobbakkal.
8: Rádió Dabas,
14: az otthon hang.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Rádió Dabas az otthon hangja. Megyünk is tovább itt a 93.4-en, méghozzá játékkal, mert hogy a vonalban itt van már velem Jennifer. Szia, köszöntelek a műsorban!
1: Sziasztok!
0: Elindult tehát a széfes játékunk, erre jelentkeztél te is, úgyhogy most lesz alkalom elsőként tippelni. Hát gondolom nem lesz azért olyan egyszerű így beletrafálni talán a kódba, de hát valakinek el kell kezdeni. Ugye egy négyegyű kódot fogunk majd tőled várni a játék során, és hogyha helyes a tipped, akkor tiéd lesz a 400 ezer forint. Mire költenétek, vagy mire költenéd?
1: Hát én igazából a két gyerekemre.
0: Na hát.
1: Vagyis hát nekük.
0: Nem mondom, hogy nagyon sok az esély, hogy elsőre beletrafálunk, de hát bármi megtörténhet, úgyhogy akkor várom tőled a kódot.
1: Hát akkor legyen 92-01.
0: Tehát 92-01. Nézzük.
2: Hoppá! Ez a kód sajnos nem nyitja a széfet, ám hamarosan kapsz egy újabb lehetőséget, hogy tiéd legyen a benne lapuló 400 ezer forint. Maradj továbbra is az otthon hangján.
3: 93.4 Rádió Daba.
0: Jennifer, sajnos nem ez nyitotta a kódot, de viszont jó hírem van, van még esély próbálkozni. Ugye a játékunknak a szabályzata az, hogy minden játékos egy héten egyszer tud tippelni, így hogyha a héten esetleg nem nyílnak ki a szép, akkor természetesen várjuk tőletek a további üzeneteket, vagy pedig a hívást, és akkor a következő héten is van esély tippelni. Meg hát érdemes figyelni, hiszen az elhangzott kódok is azért segítenek majd, hogy mi az, amit nem érdemes mondani. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk játszottál, bízunk benne, hogy még lesz szerencsénk játszani. Köszönöm
1: jó,
0: szépen.
1: Rá, én is nagyon szépen köszönöm.
0: Szép napot, szia!
1: Viszont...

0: Rádió Dabas az otthon hangja, Taylor Swift és a Shake It Off című felvétel szólt itt a 93.4-en. Ahogy hallhattátok, pár perccel ezelőtt elstartolt tehát széfes játékunk. Meg is volt Jennifer jó voltából az első tip, ami a 9201-es volt. Ez nem volt egy nyitószéf, ami azt jelenti, hogy továbbra is zajlik még a játék, de hát még szerintem nagyon sok kódot fogunk hallani, mire sikerül majd kinyitni a széfet, és hát természetesen idővel majd a segítségek is érkeznek hozzá. Úgyhogy érdemes hallgatni bennünket továbbra is a nap folyamán, hiszen még lesz lehetőség játszani, és lesz lehetőség széfet nyitni, de hogy pontosan mik is a szabályok, már is mutatom nektek.
1: Légy kódfejtő, törd fel a rádiódabas széfét, és vidd el a 400 000 forintos pénznyeremény. Hallgasd a 93.4-et, ahol hétfőtől péntekig naponta többször is felcsendül a játékra csábító szignál. Hívd elsőként a 0629 562 562-es telefonszámot, tippeld meg a 4-jegyű kódot, és ha a kódod jó, vagyis nyitja a széfet, 40 darab 10-es üti a markodat. A játékra SMS-ben is jelentkezhetsz, ha elküldöd a szép üzenetet a 0635 934 934-es telefonszámra. További részletek a 93.4 Facebook oldalán és a www.radiodabas.hu-n.
2: 93.4 Rádió Dabas.
1: A játék támogatói a Réka Optika Dabas, a Téma Attack és a Vidivac Salon Dabas. Rádió Dabas. Kódfejtésben is otthon.
2: Reklám. A jó látás nem csak kényelmet, hanem magabiztosságot is jelent. A Réka Optikában 17 éve azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb látásélményt nyújtsuk. A térségben egyedülállóan széleskörű látásvizsgálattal és korszerű műszerparkkal várunk. Egész nyáron UV-védelmi akciókkal készülünk, az iskola kezdéshez közeledve pedig további kedvezményekkel segítjük a családokat. Látogass el hozzánk! Réka Optika, Dabas. A Team Attack nem csupán egy edző segítsége, ha testépítésben gondolkozol, hanem egy közösség azoknak, akik valódi változást szeretnének elérni. Személyre szabott edzéstervekkel, táplálkozási instrukciókkal és folyamatos motivációval segítek minden kliensemnek, hogy a kitűzött célok ne csak álmok maradjanak. Ha készen állsz arra, hogy a legtöbbet hozd ki magadból, csatlakozz a Team Attack közösségéhez. A sejmesen sima bőr a luxus, amit megérdemelsz. A Vidivax egy női és férfi kozmetikai szalon Dabason, ahol prémium hipoallergén vaxsal végzett teljes testszörtelenítést. Hölgyek esetében beleértve az intim területeket is. Érzékeny bőrűek és várandós kismamák számára is ideális választás. Kényelem, diszkréció és kifogástalan végeredmény. A Vidivax szeretettel vár.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék,
6: itt a reklám.
7: Egész nyáron építkezel. Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 000 forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
5: Reklám voltam. Viszont hallásra.
8: Augusztus 1-től új éjszakai buszjárat segíti a térségünkben élők közlekedését. Ez a nyár a munkáról fog szólni, Albert Irsán. A hidegfront után újra melegszik a levegő.
9: Hírmondó.
10: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
10: Első kézből.
8: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, a helyi híreket hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Augusztus 1-től új éjszakai buszjárat segíti a térségünkben élők közlekedését. A 699-es számmal induló Volán buszjárat a Budapest Népliget állomásról indul, és Alsónémedi, Ócsa, Inács, Kakucs, valamint Újhartyán érintésével egészen Dabasig közlekedik. A buszok a hét minden napján éjfél után negyed órával, azaz 0 óra 15 perckor indulnak Budapestről, a szombati és vasárnapi napokon pedig egy plusz járat is munkába áll hajnali 1 óra 15 perckor. Az új éjszakai járat segítséget jelenthet mindazoknak, akik késő estig dolgoznak a fővárosban, vagy egy esti koncert, színház esetleg meccs után szeretnének biztonságosan és kényelmesen hazatérni. A részletes menetrendet és a megállókat már megtalálják az utas.hu oldalon. Ez a nyár a munkáról fog szólni Albert Irsán, mert elkezdődnek az útfelújítások, a P plusz R parkoló bővítése, valamint a pumpapálya kialakítása. Jutasi Néklein Kitti polgármester elmondta, van olyan pályázatuk, amit megnyertek, de olyan is, amelyre még nem kaptak választ.
6: Ez a nyár nem a pihenésről fog szólni, hanem még több munkánk lesz, és elkezdődnek az útfelújításaink. Ebben van egy nagyon közös munkánk is a Magyar Közúttal, a Bicskei út, illetve több kis utca teljes felújítása. Elkezdődik a P plusz R parkolónk bővítése, egy két pályát is elkezdünk kialakítani, illetve a Táncsicsúti iskolánknál parkolókat fogunk kialakítani, tehát ez a nyár a munkáról fog szólni. Van olyan beadott pályázatunk, amire még várakozunk, de optimisták vagyunk, hiszen mindig pozitív vagyok. Reménykedek mindig abban, hogy választ is kapunk rá, illetve hogy az két park, a humpapályánk, amit kivitelezünk van a sportcsarnokunk mellett, ott ugye egy pályázatból nyertünk, és az önkormányzat önrészt tesz mellé. Ez abszolút pályázati forrásból van, illetve ugye a meglévő P plusz R parkolónk bővítése, ami a Somogyi Béla utcai részen van, itt főleg az albertisei lakosoknak érdekes ez, hogy most melyik parkolóról beszélünk. Ott pedig a versenyképes járások programon keresztül kaptunk 80 millió forintot, és ebből fogjuk bővíteni. Viakoloros, több mint 40 parkolóhelyel fog bővülni ez a terület. Itt egy kicsit izgalmas volt, néhány héttel ezelőtt a MÁV-val eléggé határozott tárgyalásokat folytattunk, mert nem volt egyszerű, de megoldottuk ezt is, és ott is reménység szerint itt a nyár folyamán már elkezdődnek és be is fejeződnek majd a munkák.
8: Több mint 1 milliárd 427 millió forintos fejlesztési program indul Monoron a város élhetőbbé és fenntarthatóbbá tételére. A Monor város élhető település elnevezésű projekt teljes egészében önrész nélkül valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Költségvetés társfinanszírozásával. A TOP Plus program keretében megvalósuló beruházások közvetlenül a helyi igényekre reagálnak. A cél a városi környezet javítása, a klímavédelem, valamint a fiatalok helyben maradásának támogatása. A munkálatok során kiemelt figyelmet kap a környezet megóvása. A Bajcsi és a Bercsényi utca környékén úgy korszerűsítik a csapadékvízkezelést, hogy az a legoptimálisabb egyensúlyt teremtse meg a vízelvezetés és a vízmegtartás között. Ezzel párhuzamosan zöld fejlesztések is indulnak a már meglévő tavaspark továbbépítése mellett. A Vásártér és a Magyarkert területén is egy-egy új szabadidőparkot alakítanak ki. Ezek a tematikus zöld területek eltérő sport és rekreációs lehetőségeket kínálnak majd, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódást. A fenntartható közlekedés jegyében a város két forgalmas tengelyén, a József Attila és a Kossuth Lajos utcákban új kerékpárutakat építenek, javítva a közlekedés biztonságot és népszerűsítve a biciklizést. A tervek szerint 2027. december 18-áig lezáruló projekt nem csak a lakók életminőségét javítja, hanem a helyi vállalkozásoknak és a turizmusnak is vonzóbb, modernebb környezetet biztosít.
9: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
9: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
10: Lelátó extra.
0: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Véget ért a Rubik kocka Európa bajnokság a hollandai Arnhemben, ahol a mindössze 15 éves Molnár Gergő ismét fantasztikus teljesítménnyel képviselte Dabast, illetve Magyarországot. A legjobb eredményei 3x3-as Rubik kocka 11. hely Európában, a legjobb kirakása 5,63 század másodperc, 3x3-as egykezes kirakásban 21. helyet szerezte meg, a 4x4-es Rubik kockában pedig 56. helyen végzett, itt új egyéni rekordot is felállított átlagban 28,6 másodperccel. Gergő több versenyszámban is Európa élmezőnyében végzett, miközben két új egyéni rekordot is felállított. Szerdán 10 órától vendégünk lesz tehát Gergő, aki mesél majd az Európa bajnokságos élményeiről, illetve az eddigi sikerekről. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
8: Ma a front csapadékzónája elvonul, csökken a felhőzet, és többnyire napos időre van kilátás kevés felhővel. Az északi-északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. A maximum 24 és 31 fok között változik. Köszönöm a figyelmet!
2: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
11: 93.4 Rádió Dabas.

Rádió Domos az otthon hangja, lépésről lépésre ezt énekelte nekünk Whitney Houston itt a 93.4-en, és hát a széfes játékban így fogunk haladni, lépésről lépésre egyre közelebb kerülünk majd a nyitó kódhoz, és hogyha sikerül kinyitni a hallgatónak, akkor 400 ezer forint üti majd a markát. Ehhez kapcsolódik a Rádiódabas napi kérdése is Facebookon. Ha mondjuk te nyitnád ki a széfet, mire költenéd ezt az összeget? Na hát ebből fogok szemezgetni, de most a délelőtt hátralevő részén itt van még Dániel Figergő, és Mári zenél nekünk Ed Sheeran.

És akár piros Suzuki-val érkezel, akár mással vagy úton, akkor érdemes figyelned arra, hogy továbbra is fennakadáson még az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalán, az M51-es úti csomópontnál korábban több jármű karambolozott. Megszűnt már a 23-as kilométernél a korlátozás, de a kialakult torlódás még lassan oszlik fel, így még több mint 5 kilométeren keresztül kell arra szólni az autóknak. És hogyha neked is van híred az utakról, akkor természetesen a nap folyamán várjuk tőled. 29-es körzet 562-562 a telefonszám, de üzenhetsz a Rádiódabos Facebook oldalán is nekünk.

0: több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, nem írják ki a Demján Sándor program második körös pályázatait, folytatódik a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. A hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramtrén hálózatok kiépítésével. Magyar Péter miniszterelnök szerint a program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá. Felülvizsgálta a kormány a Demján Sándor programban digitális fejlesztésre kiutalt támogatásokat. A pályázat fő célja az volt, hogy minden vállalkozásnak legyen honlapja, digitális lenyomata, amiben eddig Magyarország sereghajtó volt az EU-ban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta, a lehető legrövidebb időn belül kifizetik az eddig benyújtott elszámolásokat, viszont aki szeptember 30-ig nem nyújtja be, azt nem kaphatja meg a támogatást. A KKV-k digitális fejlesztési programjának második fázisát nem indítják el. A kormány egy érdemi új konstrukciót fog kidolgozni a jövőben. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon vagy Eke IDR rendszer ügyében. Továbbá több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a Gondos Óra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az integritás hatóság. Már csak kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. A legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat a napfogyatkozás megcsodálására, például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Ma is sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk helyenként erős lesz az északi-észak-nyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet délután 25 és 31 fok között alakul. Holnap a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Feltámad a szél, reggel 18-20, napközben 24-30 fokig melegszik majd a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Nem tudom, hogy így délben mennyire szoktatok klubba járni, na de most ide invitálak benneteket 50 Cent jó voltából, és hát azért nálunk picivel többet lehet nyerni széfes játékunkon, mint 50 cent, úgyhogy erre is akár sor kerülhet ebbe az órába. Érdemes figyelni a felhívást, és hogyha meg akkor elsőként telefonálni. Emellett szépen érkeznek SMS-ben is a jelentkezések, de hát természetesen én várom a telefonálókat is majd a délután folyamán, és meglátjuk, hogy sikerül-e esetleg közelebb kerülnünk a szépnyitáshoz. Jó étvágyat az ebédhez, és ahogy említettem, már is indulunk 50 Cent-tel, aztán még hozom a csillagok üzenetét is az órában.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas. Az otthon.

Egy rég hallott felvétel itt a 93.4-en, Szikora Róbert és a Válmár, valamint az Úristen című felvétel, és hát majdnem, hogy én is ezt mondtam néhány perccel ezelőtt, mikor ránéztem a napi kérdésre, hiszen ugye a Facebook oldalon ma is találtuk egy kérdést, ami az új játékunkhoz kapcsolódik, hiszen ugye elindult Széfessi játékunk, aminek a fődíja az idei évben támogatóinak köszönhetően 400 ezer forint készpénzben, és hát ez ihletett meg bennünket, legalábbis olyan tekintetben, hogy azt kérdezzük tőletek, hogy mire is költenétek ezt az összeget, és hát több mint 100 hozzászólás érkezett már bő egy óra alatt. Irén például az unokáira költené, aztán Erika elvinni a családját nyaralni, Zoltán jótékony célra ajánlaná fel az összeget, Judit projektort venne az iskolának, egy másik Judit élményekre költené szintén a családjának. Aztán Etelka azt írt, hogy megvenném az unokanővéremnek az elektromos kerékpárt, mert súlyosan látját nyaralni. Zoltán jótékony célra ajánlaná fel az összeget, Judit projektort venne az iskolának, egy másik Judit élményekre költené szintén a családjának.

400 000 forintot, és hát valakinek lesz is rá lehetősége, de szerintem még addig sok-sok kódot fogunk hallani. Például a mai napon is fogunk még kódokat várni, hiszen még csak egyetlen egy játék volt, és tudjátok, bármikor felcsendülhet az a bizonyos hívószó, amikor is lehet bennünket hívni, de hogyha nincs szerencsét hívásban, akkor SMS-ben is lehet jelentkezni, méghozzá 0635 934 934-es számra kell csak a szép üzenetet elküldeni. Egyébként elég egy héten egyszer ezt megtenned, hiszen ugye a szabályzat értelmében egy telefonáló egy héten csak egyszer tud tippelni, úgyhogy ennek tudatában várjuk majd mind a hívásokat, mind pedig az SMS-eket, és hát játszatok velünk, biztos, hogy nem fog itt maradni nálunk ez az összeg, valaki sikeresen kinyitja majd a széfet.

0: Légy kútfejtő, törd fel a rádiód a szépét, és vidd el a 400 000 forintos pénznyereményt. Hallgasd a 93.4-et, ahol hétfőtől péntekig naponta többször is felcsendül a játékra csábító szignál. Hívd elsőként a 0629 562 562-es telefonszámot, tippeld meg a 4-jegyű kódot, és ha a kódod jó, vagyis nyitja a széfet, 40 darab 10 000-es üti a markodat. A játékra SMS-ben is jelentkezhetsz, ha elküldöd a szép üzenetet a 0635 934 934-es telefonszámra. További részletek a 93.4 Facebook oldalán és a www.radiodabas.hu-n.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: A játék támogatói a Réka Optika Dabas, a Téma Attack és a Vidivac Salon Dabas. Rádió Dabas. Kódfejtésben is otthon.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
2: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 000 forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórusbetonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
7: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra. Néli Bár.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Nézzük a csillagok üzenetét a folytatásban. Már is hozom a kosoknak szóló infokat elsőként. A mai nap megmutatja, hogy milyen sokat számít az együttműködés. Egy közös ötletből vagy beszélgetésből több születhet, mint amire előre számítottál. Hallgass a megérzésedre, mert most jó irányba vezetnek, sőt lehet egy különleges spirituális élményed is a nap folyamán. Hétfőn könnyebben észreveszi a szépet a hétköznapi dolgokban is a bika. Valaki őszinte gesztusa vagy kedves szava sokat jelenthet neked, ha lehetőséged nyílik segíteni másnak, te is gazdagabbnak érzed majd magad tőle. Remek nap vár ötletelésre és közös tervezésre az ikrek esetében. Olyan emberekkel találhatod meg a közös hangot, akikkel eddig nehezebben ment az együttműködés, sőt olyan helyről kaphatsz támogatást, ahonnan nem is vártad volna. Egy inspiráló gondolat akár új irányt is adhat a következő heteidnek. Különösen erős lehet az intuíciója a ráknak, ezért érdemes figyelni az első benyomásokra egy helyzettel vagy egy új személlyel kapcsolatban. Egy beszélgetés vagy váratlan felismerés megnyugtató választ adhat egy kérdésre. Jó érzés lesz megtapasztalni, hogy nem vagy egyedül. Optimista hangulatba indulhat a hét az oroszlánnál. Könnyen magad mellé állíthatsz másokat, és a közös célokért most mindenki szívesen dolgozik együtt. Váratlan pénzügyi jó hír is érkezhet, vagy egy olyan munkát kaphatsz, ami hosszú távon is bebiztosít majd. A mai bolygóállások segítenek tisztában látni, hogyha szűz vagy, egy bonyolult helyzetet, mert valahogy helyükre kerülnek a részletek, a puzzle darabkák. Nem kell minden részletet előre ismerned ahhoz, hogy jó döntést hozz, bízz egy kicsit jobban a belső megérzéseidben. Hétfőn nagyon szép napja lesz a mérlegnek, kapcsolataidban sok támogatást és megértést tapasztalhatsz, egy közös program vagy őszinte beszélgetés közelebb hozhat valakihez. Ma tényleg átérzed, hogy együtt valóban többre vagytok képesek. Skorpióknál segít felismerni a mai nap, hogy egy régóta keresett megoldás sokkal közelebb van, mint hinnéd. Valaki hasznos tanácsot adhat, vagy egyszerűen jókor mondja ki azt, amit hallanod kell. Engedd, hogy vezessen a felismerés. A Jupiter támogató fényszöge különösen kedvez a nyilasnak. Tele lehetsz lelkesedéssel, és most másokat is könnyen inspirálsz. Egy közös cél vagy új terv meglepően gyorsan formát ölthet benned, és ráadásul nagyon sikeres is lesz. Ma könnyebb elengedni a túlzott aggodalmakat és a nagyobb összefüggésekre figyelni, hogyha bak vagy. Egy beszélgetés vagy váratlan ötlet segíthet más szemszögből látni egy régi problémát, és az új fókusz új megoldást is ad neked. Ez egy sikeres és vidám napnak ígérkezik így a számodra. A közösség ereje most különösen sokat adhat a vízöntőnek. Egy együttműködés vagy közös projekt váratlanul jól alakulhat, mert mindenki ugyanazért a célért dolgozik. Érdemes nyitottnak maradni az új kapcsolatokra is. A Neptunusz harmonikus fényszöge miatt ma különösen érzékenyen ráhangolódik a halak másokra. Nagyon kifinomultan működnek az antennáid. Könnyen megérzed, mire van szükség a környezetednek, és ezzel sokat segíthetsz. Ez a hétfő hitet, reményt és szép felismeréseket tartogathat. A számodra ezeket üzenik nekünk a csillagok.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Offenbach és Norma Jean Martin közös az Overdrive szólt itt a 93.4-en, és hát a következő órában jobbnál jobb slágerekkel készülök, az Ultranéttel fogunk indulni méghozzá az újdonságokkal. De most közlekedünk, és van egy balesetünk az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás autó csomópontja előtt. A 23-as kilométernél emiatt a külső sávot lezárták, hamarosan itt is torlódásra kell számítani, ezek a legfrissebbek.
1: Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Öt adónemet teljesen eltörül a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól, éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamos teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételre szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövetelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Csökken a felhőzet és többnyire napos időre számíthatunk. Kevés a déli délnyugati harmadban több felhővel, főleg ezeken a tájakon alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél élénk olykor erős lesz, a maximum 25 és 31 fok között változhat. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, helyenként kialakulhat eső, zápor, reggel 13-19, napközben 24-30 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Egy órája bele is kezdtünk a délutánba, és az biztos, hogy legalább két játékosnak, két kódfejtőnek lehetősége lesz még tippelni a délután folyamán, úgyhogy aki szeretne játszani, készítse kész közelbe a telefonját, mert hogy hamarosan várhatóan indul majd a lehetőség, amikor is a leggyorsabb telefonáló már is tippelhet. És hát ígértem nagyon jó kis zenéket, rögtön újdonságként hozom Ultranét és Hugel közösét a Moving to the Sun című felvételt, de itt lesz az újdonságok között Jennifer Lopez és David Guetta közöse a Save Me Tonight, na meg Tóth Abigail és Accent is a Sugar Daddy-vel, úgyhogy igazán jó zenéket válogattunk nektek hétindításként a Daily Bab harmadik órájába.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
3: Déli Báb.

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Itt a 19 éves rádiódabas, és egy közlekedési információkkal megyünk tovább. Baleset történt Monoron, a Kossuth-Lajos utca, illetve a Balcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében, úgyhogy itt jelenleg forgalomkorlátozásra kell számítani. Még a helyszínelés zajlik, és megyünk is tovább, méghozzá a nap kérdésével, mert hogy ugye Facebookon arra vagyunk kíváncsiak a széfes játékkal kapcsolatosan, hogy ti mire költenétek azt a pénzt, azt a pénzösszeget, amit meg lehet nyerni a játékban, és hát nagyon sok hozzászólás érkezett. Judit például egy alapítványnak ajánlaná fel, hogy pontosan melyiknek ezt megtalálod a Rádiódabas Facebook oldalán a hozzászólások között. Aztán Adrián a családi házokat építeni, szépíteni, illetve egy kisebb nyaralás is talán még beleférne. Kitti is közös családi élményekre, illetve utazásra költeni az összeget, de Anita például a kazánt cserélni. Aztán nagyon sokan utaznának, például van itt álomnyaralásról szó, van, aki Edinburghbe utazna el, de hát nagyon sokan a lakásuk szépítésére tennék mindezt. Lehetőség adott, úgyhogy például, hogyha valaki álomnyaralást szeretne, mint például Tündi, és esetleg ő nyitja majd ki a széfet, akkor talán fény derül arra, hogy ő neki mi is az álom útja, úgyhogy érdemes velünk játszani.
1: Itt egy újabb lehetőség, hogy feltöltsd a Rádiódabas széfjét.
2: 93.4 Rádiódabas.
1: Hívd a műsorvezetőt most, és tippeld meg a helyes kódot. 0629 562 562.

A Tégdet és a Pension című felvétel szólt itt a 93.4-en, és hát a vonalban itt volt velem Borka. Sajnos megszakadt a vonal, úgyhogy várok egy újabb telefonálót.

0: És közben meg is érkezett az újabb telefonálunk.
1: Vonalban itt van már velem Dávid, szia!
2: Sziasztok!
1: Honnan játszol, honnan telefonálsz nekünk?
2: Pilisről.
1: Pilisről. Na hát akkor játékszabályokat akkor ismered.
2: Igen.
1: Ugye egy 4-1-ű kódot fogunk várni majd tőled, és hogyha szerencséd van, és sikerül nyitni a széfet, akkor a 400 ezer forint a tiéd lesz. Hogyha esetleg mégsem sikerülne, akkor se kell csüggedni, hiszen a játék megy tovább, és van még lehetőség játszani, de ennyire ne szaladjunk előre. Egyébként rendszeresen hallgatod a rádiót?
2: Igen.
1: Van kedvenc műsorod, vagy...
2: Hát... Változó, attól függ, milyen időszakban ugye hallgatom, de így általában így napközben szoktam így ebben az időszakban. Tehát így dél környékel.
1: Tehát akkor annyi napközbeni úgy munka mellett akár, vagy így napközbeni elfoglaltság mellett választod. Hát és most talán akkor a 400 ezer forint is a tiéd lehet, úgyhogy várom tőled a kódot.
2: Az 9304.
1: 9304, hát itt próbálod a frekvenciánkat valahogy bele szőni a kódba, megnézzük, hogy ez szerencsét hoz-e.
3: Hoppá, ez a kód sajnos nem nyitja a széfet, ám hamarosan kapsz egy újabb lehetőséget, hogy tiéd legyen a benne lapuló 400 ezer forint. Maradj továbbra is az otthon hangján.
4: 93.4 Rádió Daba.
1: Hát Dávid, az a rossz hírem, hogy nem ez nyitotta a kódot, de hát ugye még nagyon az elején vagyunk, te vagy a második játékos, úgyhogy ehhez nagyon nagy szerencse kellett volna, hogy beletrafálj pont a nyitó kódba.
2: Semmi baj, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Semmi baj, így van. Figyeld még azért a műsort a nap folyamán, illetve a hét folyamán, ugye a kódokat érdemes jegyezni, hiszen azok ugye kiesnek a játékból, illetve jövő héten természetesen új eséllyel te is visszatérhetsz a játékba, és egy új tippet is várunk tőled, hiszen ugye hetente egyszer minden játékosunk újra tippelhet, hogyha szerencsés és bejut a játékba. Úgyhogy köszönöm, hogy játszottál velünk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Hallgass továbbra is a rádiót, és remélem, hogy még beszélünk.
2: Köszönöm én is.
1: Köszi, szia.
4: Reklám. Reklám. A jó látás nem csak kényelmet, hanem magabiztosságot is jelent. A Réka Optikában 17 éve azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb látásélményt nyújtsuk. A térségben egyedülállóan széleskörű látásvizsgálattal és korszerű műszerparkkal várunk. Egész nyáron UV-védelmi akciókkal készülünk, az iskola kezdéshez közeledve pedig további kedvezményekkel segítjük a családokat. Látogass el hozzánk! Réka Optika, Dabas. A Team Attack nem csupán egy edző segítsége, ha testépítésben gondolkozol, hanem egy közösség azoknak, akik valódi változást szeretnének elérni. Személyre szabott edzéstervekkel, táplálkozási instrukciókkal és folyamatos motivációval segítek minden kliensemnek, hogy a kitűzött célok ne csak álmok maradjanak. Ha készen állsz arra, hogy a legtöbbet hozd ki magadból, csatlakozz a Team Attack közösségéhez. A sejmesen sima bőr a luxus, amit megérdemelsz. A Vidivax egy női és férfi kozmetikai szalon Dabason, ahol prémium hipoallergén vaxsal végzett teljes testszörtelenítést. Hölgyek esetében beleértve az intim területeket is. Érzékeny bőrűek és várandós kismamák számára is ideális választás. Kényelem, diszkréció és kifogástalan végeredmény. A Vidivax szeretettel vár.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szervíz. Budapest, Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50.000 forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
6: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: tudósi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Argentínába látogatunk el a folytatásban, hiszen ugye tegnapi napon a labdarúgó világbajnokságon ők játszották az egyik döntőt, ugye ők voltak az egyik ellenfél. Hát a végeredmény után nem igazán volt kellemes a hangulat Argentínában, hiszen zavargások törtek ki Buenos Airesbe, előre érkeztek hírek. A rendőrséggel való összecsapásokra és vízágyú bevetésére is sor került vasárnap este Buenos Airesbe, miután az argentin válogatott elveszítette a futball világbajnokság döntőjét Spanyolországgal szemben. Előzőleg ezrek gyűltek össze az argentin főváros utcain, hogy együtt nézzék meg kivetítőn a VB döntőt, remélve, hogy az argentin válogatottnak sikerül megszereznie a trófeát. A vesztes meccs után csalódott szurkolók egy csoportja a városközpontban található Obelisk közelében üvegekkel és más törmelékkel kezdte dobálni a rendőröket, akik könnygázzal és vízágyúval reagáltak a támadásra. Az összecsapásokról készült fotók egyikén egy földön fekvő szurkoló látható, akit megrúg egy rendőr. Az incidensben többen megsérültek, állapotukról nincs hír, a rendőrség pedig 15 embert őrizetbe vett. A vereség ellenére néhány órával azután, hogy a spanyolok átvették a győztesnek járó trófeát, Javier Milei elnök nemzeti ünnepnapot hirdetett az argentin válogatott tiszteletére, amelynek időpontját a csapat választja majd ki.
0: Hazugságban éltem, tengernyi kincs van a magyar dalokban.
3: Szólj és megyek, jó volt vele.
0: És nálunk rengeteget hallhat.
3: Volt már kicsi nyár.
1: Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az óra végéhez értünk, már is közlekedési információkkal megyünk tovább. Van egy kis fennakadás Újhatyán és Inács között az M5-ös autópályán. Egyelőre még nincs információ arról, hogy mi okozza mindezt. És hogyha nézem az élő képet, akkor még talán a főváros közelében kell számítani fennakadásra, egészen pontosan már a 18. kerületbe, a Töreki utcában erősebb a forgalom.
1: Aláírta hétvégén az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, a házelnök lép a helyébe ideiglenesen. Lát még hiányosságokat az ország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. Marad a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Aláírta hétvégén az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás már meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Sulyog Tamás mandátuma mától megszűnik. Ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sulyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, hogy az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszer sürget az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg és romlott a közbiztonság. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a határozat közzétételét követően már nem fogadnak be, és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek. A már benyújtott, illetve a program első üteméhez kapcsolódó, legkésőbb szeptember végéig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők. Kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A Déli Báb utolsó óráját indítjuk el, méghozzá egy jó eszpresszóval Sabrina Carpenter tálalásában, aztán közérdekű információkat is hozok. Na megjön Ági, aki majd a vétel között friss híreit osztja meg velünk, és természetesen még tovább zajlik széfes játékunk, úgyhogy valakinek még lesz lehetősége tippelni és kinyitni akár a széfet.
3: A 70-es,
5: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
5: 93.4 Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
5: Déli Báb.
3: Déli Báb. A feje tetejére állt világ.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Budapest környéki törvényszék tájékoztatja a lakosságot, hogy a Budapest környéki törvényszéken és az illetékességi területéhez tartozó valamennyi bíróságon az ítélkezési szünet időtartama július 15 és augusztus 19. Kérik, hogy az ügyek intézése során vegyék figyelembe a bíróságok eltérő működési rendjét. És szintén fontos info lehet, hogy kormányablakbusz érkezik Új-Lengyelbe július 27-én 11 és 14 óra között a polgármesteri hivatal parkolójába, ami Új-Lengyel Kossuth-Lajos utca 69. Lehetőség lesz többek között a személyes okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre, lakcímigazolvány cseréjére, lakcímbejelentésre, vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek intézésére, emellett DAP regisztrációra.
0: A Rádió Dabas. Közérdek.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Légy kódfejtő, törd fel a rádiódaba szépét, és vidd el a 400 ezer forintos pénznyeremény. Hallgasd a 93.4-et, ahol hétfőtől péntekig naponta többször is felcsendül a játékra csábító szignál. Hívd elsőként a 0629 562 562-es telefonszámot. Tippeld meg a 4 jegyű kódot, és ha a kódod jó, vagyis nyitja a széfet, 40 darab 10-es üti a markodat. A játékra SMS-ben is jelentkezhetsz, ha elküldöd a szép üzenetet a 0635 934 934-es telefonszámra. További részletek a 93.4 Facebook oldalán és a www.radiodabas.hu-n.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: A játék támogatói a Réka Optika Dabas, a Téma Atak és a Vidivac Szalon Dabas. Rádió Dabas. Kódfejtésben is otthon.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék, itt a reklám.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
0: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
1: 93.4 Rádió Dabas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra!
7: Sikeres volt a múlt heti szivattyúcsere a nyáregyházi vízműnél. Milliárdos nagyságrendű fejlesztési tervei vannak Üllőnek. Néhány felhő szűrheti a napsütést.
1: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
1: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
1: Első kézből.
7: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, a helyi híreket hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Augusztus 1-től új éjszakai buszjárat segíti a térségünkben élők közlekedését. A 699-es számmal induló volánbuszjárat a Budapest Népliget állomásról indul, és Alsónémedi, Ócsa, Inács, Kapucs, valamint Újhartyán érintésével egészen Dabasig közlekedik. A buszok a hét minden napján éjfél után 4 órával, azaz 0 óra 15 perckor indulnak Budapestről, a szombati és vasárnapi napokon pedig egy pluszjárat is munkába áll hajnali 1 óra 15 perckor. Az új éjszakai járat segítséget jelenthet mindazoknak, akik késő estig dolgoznak a fővárosban, vagy egy esti koncert, színház esetleg meccs után szeretnének biztonságosan és kényelmesen hazatérni. A részletes menetrendet és a megállókat már megtalálják az utas.hu oldalon. A tesztüzem alapján sikeresnek mondható a múlt heti szivattyúcsere Nyáregyházán a vízmű területén. A Daköv Kft. Munkatársai a tervezett szivattyúcserét elvégezték, továbbá a frekvenciaváltót is beépítették a rendszerbe. A beépítést követő tesztüzem biztató eredménnyel zárult, azok adatai alapján úgy tűnik, hogy a korábbi vízellátási problémák meg fognak szűnni, mivel a kutak összvízhozama így már elegendő ahhoz, hogy a település vízigényét kielégítse. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Nyáregyháza ivóvízellátását 2 mélyfúrású termelőkút biztosítja, azonban a 2-es számú kút teljesítménye az évek során jelentősen visszaesett. Míg a létesítéskor óránként 45 köbméter víz kitermelésére volt képes, mostanra mindössze körülbelül 10 köbméter per órás kapacitással üzemelt, ami az 1-es számú kút teljesítményének mintegy fele. Ezt a helyzetet kellett megoldani a szolgáltatónak, hogy a településre nyaranta jellemző vízhiány megszűnjön. Rövid, közép és hosszú távú terveket fogalmazott meg Üllő azzal kapcsolatban, Milyen irányban szeretnék fejleszteni a várost az elkövetkezendő években? Tóth Péter polgármester szerint milliárdos összegekről van szó. A városvezető arra mindenképpen számít, hogy az elmúlt évek elvonásai csökkennek, illetve az állam feladatait nem az önkormányzatoknak kell ellátni a jövőben.
3: Rövid távú, középtávú és hosszú távú fejlesztési terveket küldtünk át. Elkészült tervek, folyamatban lévő és tervezett célok tekintetében. Hát sok-sok milliárd forint az, amit a következő 10-15 éves időszakban én a képviselőtestülettel, illetve az elkészült tervek kapcsán megfogalmaztunk a kormány irányába. Én nagyon bízom abban, hogy ebbe szép lassan egyre nagyobb önrendelkezés, és visszakapjunk olyan jogokat, amik egyszerűen az önkormányzatisághoz hozzátartoznak. Azok a brutális adók elvonások, amiket az elmúlt években tapasztalhattunk, az nagy mértékben helyreállításra kerül, és én megmondom őszintén, nagyon bízom benne, legalább lefeleződik. És hát rengeteg olyan aktuális téma, amiben azért egy önkormányzat akár napi, heti rendszerességgel belefut, azokkal én azt gondolom, hogy heti rendszerességgel én szoktam megkereséssel élni, hogy különböző állami feladatokat mi végzünk el, akár az egészségügyben, akár az oktatásban, és ez nincs rendjén.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
9: Lelátó extra.
10: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Magyar Labdarúgó Szövetség Pest vármegyei társadalmi elnökség Gödöllői kihelyezett ülésén személyes meghallgatása után Olá Gábort nevezte ki játékvezetői bizottsága élére a távozó Székely Ferenc helyett. Székely Ferenc korábbi FIFA asszisztens, nemzetközi ellenőr 15 évnyi regnálás után távozik posztjáról, miután az MLS játékvezetői bizottságában új, teljes embert kívánó feladatok ellátására kapott felkérést. Az új vezető a Sportlet Online-nak beszélt a megoldandó feladatokról, többek között kiemelt feladatuk a bajnokságok megfelelő működtetése érdekében a felkészült játékvezetők biztosítása, a toborzás hatékonyabbá tétele és nem utolsó sorban a fiatal és tehetséges játékvezetők felkészítése a magasabb osztályokba történő felkerülésük érdekében. Az előttük álló munkát ezen területekre fókuszálva fogják végezni, amire a felsoroltakon kívül az eddigeknél talán nagyobb figyelmet kell fordítaniuk, az a játékvezetőknek, a csapatok és a labdarúgók felé történő kommunikációnak a fejlesztése. Úgy gondolja az új vezető, hogy olyan soha nem lesz, hogy minden mérkőzésen hibátlanul működnek a játékvezetők. Ezt mindenkinek el kell fogadnia. Az, hogy a játékvezetők hangneme és a megnyilvánulása a játékosok, illetve csapatvezetők irányában nem megfelelő, az elfogadhatatlan, és az ellen küzdeni fognak, nyilatkozta. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Kedden a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhat eső, zápor, zivatar. Az északnyugati északi szél továbbra is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
8: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
1: 93.4 Rádió Dabas.

Rádióban. És hát nincs jó hír az üzemanyagokkal kapcsolatban, hiszen a holtankolyok.hu előrejelzése szerint jelentősen emelkedik majd kedden a hazai nagykereskedelmi üzemanyagár. A szakportál információi szerint kettő ismét módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal fog drágulni. A változás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban, ugyanakkor a kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet. A mai napon egyébként a 95-ös benzin a korábbi védett áron 595 forinton, még a gázolaj 615 forinton érhető el. Amennyiben a nagykereskedelmi változások a kutak áraiban is érvényesítésre kerülnek, ezek az árak emelkedhetnek kettől, tehát a fent említett módon. Megyünk tovább egy nagy klasszikussal, ő már Will Smith és a Man in Black.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
4: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
4: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
4: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
6: 93.4
7: Rádiódabas.
8: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
9: Telefonszám 29 361 776.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
11: Közlekedési infókkal zárjuk az órát, és az élőképet próbálom nektek böngészni. Egy biztos, hogy az 51-es főúton Dunaharasztinál megerősödött a forgalom, a délutáni forgalom, úgyhogy itt mindenképpen számítani kell hosszabb menetidőre, illetve az M0-áson van egy kisebb fennakadás Vecsés környékén, úgyhogy itt is menetidő többlettel számoljatok. Gyálon pedig az Rínyi Miklós utcában haladnak lépésben az autók.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
12: Leszállóágban a munkanap.
13: Az a kísérhetünk.
12: Irány a hangár.
14: A Rádió Dabas délutáni levezető műsora. Minden hétköznap 3-tól 8-ig.
12: A 93.4-en.
15: Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
16: Nachrichten,
12: Novel,
16: Noticias,
12: Novinky,
16: News.
12: Magyarul és érthetően
16: hírek!
15: Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések, és az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszer szintű támogatás helyébe lépett. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. A gyógyszerfinanszírozási döntések átláthatóbbá válnak, és rendszeresebbé teszik az új készítmények támogatásáról szóló döntéseket, tette hozzá a tárcavezető. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. A szolnoki MÁV kórházban az elavult elektromos vezetékek felújítását követően 10 légkondicionáló berendezést szereltek fel, közölte Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézmény eredetileg nem szerepelt az idei programban, de kérésre soron kívül biztosítottak forrást. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság. A vonatpótlóra bevezetett kezdvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbetonaljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasútvonalon 2023-ban az előző miniszter állította le a személyszállítást. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósulja meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdéstől. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, vasárnapig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlat talál elő, amiről lehet egyeztetni. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
16: 93.4 Rádió Dabas.
12: A régió leghallgatottabb rádiója.
11: Adós vagyok ma még egy játékkal, úgyhogy ebben az órában várhatóan lesz majd egy széfes játék, úgyhogy érdemes ismételten figyelni, várni majd a felhívást, és amikor elhangzik, akkor elsőként hívni a 29-es körzet 562-562-es telefonszámot, és egy jó tippet adni. Bár, ugye mondtam, még nagyon az elején vagyunk, úgyhogy elég kicsike az esély ahhoz, hogy valaki beletrafáljon, de hát a szerencse forgandó, bármi megtörténhet. Ami biztos, hogy a nagy kedvencek bekészítve, Grupo Frontera és Santana közösével már is elindítjuk a hangárt.
12: Az ország szívében,
16: együtt a legjobbakkal,
12: Rádió Dabas,
16: az otthon hangja, hangár.
12: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
16: Csak itt.
12: A 93.4-en.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Rádió Dobas az otthon hangja, 15 óra 17 perc, a Bee Gees klasszikusa Stay Live szólt itt a 93.4-en. Fesztivál hírrel megyünk tovább, hiszen szeptember első napjaiban ismét megtelik majd programokkal a város. A komlói bányásznapokat ugyanis szeptember 3 és 6 között rendezik majd meg, és a szervezők ígérete szerint a megszokottnál is nagyobb szabású rendezvény lesz az idén. A város fennállásának 75. évfordulója alkalmából Komló ad ugyanis otthont az országos bányásznapoknak is. A többnapos fesztivál koncertekkel, családi programokkal, kiállításokkal és közösségi élményekkel várja majd a látogatókat. Az idei év különösen jelentős, hiszen Komló várossá nyilvánításának 75. évfordulóját ünneplik, így a bányásznapok egyszerre bányásznapoknak is. A többnapos fesztivál koncertekkel, családi programokkal, kiállításokkal és közösségi élményekkel várja majd a látogatókat. Az idei év különösen jelentős, hiszen Komló város

szakmai elismeréseket, valamint Komló város kitüntetéseit is, aztán lesz ugye még sok-sok koncert. Például a szervezők közlése szerint pénteken a Seholnap Akusztik nyitja majd a koncertsorozatokat, majd fellép a Well Hello, őket a Kacaj zenekar követi, este pedig DJ Jamina zárja majd az estét. Szombaton a Cats & Jazz, az Adrian Mall és a Hippiár Karma koncertjét élvezhetik majd a kilátogatók, az est fénypontja pedig tűzijáték lesz, amely után a Honeybeast és DJ Főfő gondoskodik majd a hangulatról. Vasárnap pedig a helyi és a Komlóhoz kötődő zenekarok állnak a színpadra, például a Chili Papas zenekar, a Bikini Tribute, a Nihil Chips és a Nap kiemelt eseménye a szabadtéri Tunyogi emlékkoncert lesz. És hogyha már szóba került a Well Hello, és pár perccel ezelőtt hallhattunk tőlük egy dalt, akkor a rajongóknak jó hír, hogy 10 év után visszatér a Soha véget nem érő, és ugyanis ismét átélhetjük az élményt. Ha még emlékeztek rájuk a filmből, akkor megtudhatjátok, hogy mi történt velük azóta, ugyanis folytatódik a mozi augusztus 28-án a Well Hello srácok a Budapest Parkban fognak majd fellépni, és hát folytatódik 10 év után a Soha véget nem érős sztoria. Folytatódnak a zenék sora is nálunk, már is érkezik Orbán Rudi, ez a Kereszthúzat, és hamarosan játszunk, úgyhogy telefonok legyenek a kéz közelében.

0: A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Leszállási engedély megadva.
5: Irány a hangár.
6: Parkolópályára áll a munkaidő.
5: Rádió Dabas 93.4.

0: go. Itt egy újabb lehetőség, hogy feltörd a Rádió Dabas szépjét.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Hívd a műsorvezetőt most, és tippeld meg a helyes kódot. 0629 562 562.

0: A Years and Years felvétele szólt itt a 93.4-en, és elhangzott a játék felhívása, és a vonalban már itt is van velem Judit. Szia Judit, köszöntelek a műsorban!
1: Sziasztok, köszöntelek én is!
0: Na hát akkor újra próbálkozás lesz a szép nyitásra. Még mielőtt a kódot kérném tőled, arra lennék még kíváncsi, hogy honnan telefonáltál, honnan játszol velünk?
1: Itthon vagyok Dabason.
0: Dabasról játszol velünk.
1: Itt az otthonomban, igen.
0: Na hát akkor kíváncsian fogom várni a kódot. Egyébként sűrűn hallgatod a rádiót rendszeresen?
1: Rendszeresen, igen. Főleg autóban, de itthon is néha.
0: Na, ennek nagyon örülök, és hát most van lehetőség akár még arra is, hogy nyerjél. Ugye hallottad már, gondolom, napközben akkor a tippeket, és hát beszéltük azt, hogy még nagyon az elején vagyunk, hiszen ugye ma indult a játék, tehát még a tippeléssel nagyon bele kell trafálni ahhoz, hogy sikerüljön valakinek kinyitni a széfet, de hát semmi nem lehetetlen. Megvan, illetve egyre szűkül, ugye, egyre nagyobb az esély, hiszen szűkül a kódoknak a száma. Egyelőre még csak 2 darab esett ki, úgyhogy azért még van bőven. 4 jegyű kódra leszek kíváncsi, és hogyha jó lesz a kód, akkor tiéd a főnyeremény. Mire költenétek egyébként?
1: Hát én pedagógusként dolgozom a Dabasi Kossuth-Felszállt Általános Iskolába, és beírtam hozzászólásba itt a Facebookos játékban, hogy projektort vennék.
0: Aha, igen, akkor ezt én olvastam is napközben, hogy az iskolának járulnál hozzá egy eszközzel. Na hát bízunk benne, hogy összejön, hogyha nem, akkor azért se fogunk aggódni, de majd mondom, hogy miért nem kell aggódni. Na nézzük a kódot.
1: Jó, 6713.
0: 6713-as, ezt közben én fel is írtam, hiszen ugye gyűjtjük a kódokat, hogy majd ezzel is tudjunk segíteni, ha esetleg nem sikerül meg kinyitnunk a héten a kóddal a széfet, és akkor ugye jövő héten már új segítségekkel is talán közelebb jutunk a nyitókódhoz, de akkor nézzük meg, hogy ez a 6713-as nyitja-e.
2: Hoppá! Ez a kód sajnos nem nyitja a széfet, ám hamarosan kapsz egy újabb lehetőséget, hogy tiéd legyen a benne lapuló 400 000 forint. Maradj továbbra is az otthon hangján!
3: 93.4 Rádió Daba.
0: Hát Gyurit, most nem jártunk szerencsével, de ne csüggedj, semmiképpen ne csüggedj. Mondom is, hogy miért nem, hiszen ugye a szabályaink értelmében egy játékos egy héten egyszer tippelhet, tehát hogyha a héten esetleg nem törik fel a széfet, akkor jövő héten ismét esélyed van játszani, és esélyed van arra, hogy te nyisd ki a széfet. Bízunk benne, hogy összejön ez is, úgyhogy számítunk rád a továbbiakban, és köszönöm szépen, hogy játszottál velünk, illetve hogy hallgatsz bennünket.
1: Szép napot.
0: Köszönjük szépen neked is.
4: Reklám. A jó látás nem csak kényelmet, hanem magabiztosságot is jelent. A Réka Optikában 17 éve azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb látásélményt nyújtsuk. A térségben egyedülállóan széleskörű látásvizsgálattal és korszerű műszerparkkal várunk. Egész nyáron UV-védelmi akciókkal készülünk, az iskola kezdéshez közeledve pedig további kedvezményekkel segítjük a családokat. Látogass el hozzánk! Réka Optika, Dabas. A Team Attack nem csupán egy edző segítsége, ha testépítésben gondolkozol, hanem egy közösség azoknak, akik valódi változást szeretnének elérni. Személyre szabott edzéstervekkel, táplálkozási instrukciókkal és folyamatos motivációval segítek minden kliensemnek, hogy a kitűzött célok ne csak álmok maradjanak. Ha készen állsz arra, hogy a legtöbbet hozd ki magadból, csatlakozz a Team Attack közösségéhez. A sejmesen sima bőr a luxus, amit megérdemelsz. A Vidivax egy női és férfi kozmetikai szalon Dabason, ahol prémium hipoallergén vaxszal végzett teljes testszörtelenítést. Hölgyek esetében beleértve az intim területeket is. Érzékeny bőrűek és várandós kismamák számára is ideális választás. Kényelem, diszkréció és kifogástalan végeredmény. A Vidivax szeretettel vár.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ha úton vagy már, vagy hamarosan útnak indulnál, akkor érdemes most figyelned, hiszen hozok pár hasznos közlekedési infót. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, aztán Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják át a forgalmat. A 4-es főúton Mecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén pedig építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéket kötnek be, emiatt félpályás lezárás van itt is érvényben.
1: A történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Baross Gábor program részleteit a héten ismerteti Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A tárcavezető korábban arról beszélt, hogy az a cél, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok. Ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid kiemelte, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen pedig sürgősen változtatni kell. A romokban hagyott központi költségvetés miatt egy lépésben ekkora lemaradást nem lehet behozni, de ahogy látszik, a munkát elkezdték. Augusztustól változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVM Démász áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. 43 év után távozik az országos mentőszolgálattól Györfi Pál. Júniusban a szóvivői kommunikációs vezetői leváltása után végül a távozás mellett döntött. Az egykori szóvivő szerint most új korszak kezdődik, tele van tettvággyal és hisz abban, hogy a jövőben is hasznára lehet az embereknek. Györfi Pál 2004 óta volt az országos mentőszolgálat szóvivője. Leváltásáról Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is posztolt. Még június elején derült ki, hogy Szűcs Brigitta mentőtiszt váltja az országos mentőszolgálat szóvivőjeként. Idén a Gyöngybagoly, a Macskabagoly és a Füleskovik versenyez a 2027-es évmadara címért. A szavazatokat július 31-én évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet 1979-ben indította el az évmadara programot azzal a céllal, hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A Hangár folytatásában megnézzük majd, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, illetve a szerdai napon. Na meg egy tésztás ételt is hozok nektek hamarosan.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.

0: ne törje vihar
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágereivel
1: és a mai kedvencekkel
2: mindenkorban
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
3: Sis! Girl, I'm about to

A folytatásban tehát nézzük meg, hogy milyen időre számíthatunk vételkörzetünkben a következő két nap. Holnap a napütés gyakrabban zavarhatják majd felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékenyebb, derültebb helyeken akár 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, aztán szerdán már mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék nem lesz ezen a napon sem, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet, a friss reggelt követően pedig délután 24 és 29 fok között alakul a csúcs.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
1: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Légy kódfejtő, törd fel a rádiódabas szépét, és vidd el a 400 000 forintos pénznyeremény. Hallgasd a 93.4-et, ahol hétfőtől péntekig naponta többször is felcsendül a játékra csábító szignál. Hívd elsőként a 0629-562-562-es telefonszámot. Tippeld meg a 4-jegyű kódot, és ha a kódod jó, vagyis nyitja a széfet, 40 darab 10-es üti a markodat. A játékra SMS-ben is jelentkezhetsz, ha elküldöd a széf üzenetet a 0635-934-934-es telefonszámra. További részletek a 93.4 Facebook oldalán és a www.radiodabas.hu-n.
1: 93.4
6: Rádió Dabas.
5: A játék támogatói a Réka Optika Dabas, a Téma Atak és a Vidivak Szalon Dabas. Rádió Dabas. Kódfejtésben is otthon.

0: kaját is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Meg is érkeztem a mai recepttel, amit, ahogy hallhattad, mac and cheese lesz a mai napon, méghozzá klasszikus változatát fogjuk elkészíteni. Ehhez szükségünk van 50 dekasz szarvacska tésztára, 6 dekasz vajra, ugyanennyi lisztre, 8 deci tejre, 2 deciliter tejszínre, egy csipet őrölt szerecsendióra, 25 dekasz cheddar sajtra és 15 deka gruyère sajtra is, na meg őrölt bors kell hozzá és só majd ízlés szerint. Na, a klasszikus mac and cheese elkészítéséhez a szarvacska tésztát bősós vízben megfőzzük, fogkeményre, azaz al dente-re majd leszűrjük. Ehhez a recepthez használhatunk előző napról megmaradt kifőtt tésztát is, hogyha esetleg készítettél és maradt. Egy lábasban ezután megolvasztjuk a vajat, rászorjuk a lisztet, habverővel elkeverjük, és folyamatos kevergetés mellett pár percig pirítjuk, na még a színe még világos marad, de megérezzük az enyhén diós illatát. A világos rántást fokozatosan folyamatos kevergetés mellett felöntjük, meleg tejjel, mindig csak annyit adunk hozzá, amivel csomómentesre tudjuk keverni, a tej után hozzáöntjük a tejszínt is, és ezzel is simára keverjük, fűszerezzük sóval, őrölt borssal, illetve csipetnyi őrölt szerecsendióval. A teljes keveréket leveszik a tűzről, és hozzáadjuk a kétféle lereszelt sajtot, majd addig keverjük, amíg a sajt elolvad, és a mártás besűrűsödik. A sajtmártást összeforgatjuk a főtt, lecsepegtetett tésztával, a mac and cheese gyerekbarát fogás, ami frissen az igazi, ízlés szerint aprított petesejemmel, vagy akár snidlinggel megszórva is lehet tálalni. Jót hagyat hozzá!
1: Éterízesítő, fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Ha úton vagy már, vagy hamarosan útnak indulnál, akkor érdemes most figyelned, hiszen hozok pár hasznos közlekedési infót. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, aztán Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják át a forgalmat. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén pedig építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéket kötnek be, emiatt félpályás lezárás van itt is érvényben.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Nem írják ki a Demján Sándor program második körös pályázatait. Folytatódik a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. A hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramtrén hálózatok kiépítésével. Magyar Péter miniszterelnök szerint a program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá. Felülvizsgálta a kormány a Demján Sándor programban digitális fejlesztésre kiutalt támogatásokat. A pályázat fő célja az volt, hogy minden vállalkozásnak legyen honlapja, digitális lenyomata, amiben eddig Magyarország sereghajtó volt az EU-ban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta, a lehető legrövidebb időn belül kifizetik az eddig benyújtott elszámolásokat. Viszont aki szeptember 30-áig nem nyújtja be, azt nem kaphatja meg a támogatást. A KKV-k digitális fejlesztési programjának második fázisát nem indítják el. A kormány egy érdemi új konstrukciót fog kidolgozni a jövőben. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentéstől számolt be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon vagy Eke IDR rendszer ügyében. Továbbá több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a Gondos Óra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az Integritás hatóság. Már csak kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. A legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat a napfogyatkozás megcsodálására, például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is indul egy óra kultúra itt a 93.4-en, hiszen ez már a Kulturkáló, csak Ági híreivel fogjuk majd megszakítani az óra felénél.
4: ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának évfordulója alkalmából nyílt tablófotó kiállítás Amerikából jöttünk címmel a múzeumkertben. A válogatás a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárába őrzött fényképekből az amerikai-magyar kapcsolatok előtt tiszteleg. Célja, hogy a múzeumba és a múzeumkertben látogatók ízelítőt kapjanak a két ország közös történelméből a 19. század végétől egészen a rendszerváltásig. Legyen szó a függetlenség eszméjéről, az életmódról, a modernizálásról vagy a technológiához való viszonyról, a látogatók megismerhetik, hogy az amerikai kultúra hogyan jelent meg Magyarországon ízekben, hangokban, tárgyakban és olykor konkrét segítségnyújtás formájában. Az október 1-ig látogatható kiállítás egyes témái a múzeumkerten belül található emlékekhez is kötődnek, így a tablókat egymástól távolabb a park különböző pontjain helyezték el. A Harry Hill Bentholz helytállását ismertető tabló az amerikai tábornok tiszteletére 2019-ben avatott emléktábla mellett kapott helyet. A 2024-ben André kertész születésének 130. évfordulója alkalmából a művésznek dedikált pad közelében pedig a fotóművész polaroidját bemutató tabló látható.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Nagy László nem csak költőként, hanem képzőművészként, grafikusként és képszerkesztőként is komoly elismerés övezte. Ezt a kevésbé ismert oldalát mutatja meg a Bőrömön ország sütált című kiállítás, amely október 31-ig tekinthető meg az MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlat bemutatja a költő képzőművészeti alkotásait, könyvillusztrációit, az élet és irodalom képszerkesztőjeként folytatott tevékenységét, asztalosipari és fafaragási munkásságát, emellett a kortárs képzőművészekkel való kapcsolata, alkotó tevékenységük összefonódása is kiemelt szerepet kap. Nagy hangsúly kerül a Huszár Dániel grafikus animátor által készített, teljes teret betöltő digitális animációra, amelyben megelevenednek Nagy László grafikái, Kondor Béla és Kass János vizuális alkotásai. A versekben megjelenő karakterek és vibráló vándorlásuk során a látogatót érzékei révén merítik el a 60-as évek irodalmi képzőművészeti életének atmoszférájában. A tárlat kurátora Bartal Mária.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Sikeres volt a múlt heti szivattyúcsere a nyáregyházi vízműnél. Milliárdos nagyságrendű fejlesztési tervei vannak üllőnek. Néhány felhő szűrheti a napsütést.
10: Hírmondó.
11: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
11: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, a helyi híreket hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Augusztus 1-től új éjszakai buszjárat segíti a térségünkben élők közlekedését. A 699-es számmal induló volánbuszjárat a Budapest Népliget állomásról indul, és Alsónémedi, Ócsa, Inács, Kakucs, valamint Újhartyán érintésével egészen Dabasig közlekedik. A buszok a hét minden napján éjfél után 4 órával, azaz 0 óra 15 perckor indulnak Budapestről, a szombati és vasárnapi napokon pedig egy pluszjárat is munkába áll hajnali 1 óra 15 perckor. Az új éjszakai járat segítséget jelenthet mindazoknak, akik késő estig dolgoznak a fővárosban, vagy egy esti koncert, színház esetleg meccs után szeretnének biztonságosan és kényelmesen hazatérni. A részletes menetrendet és a megállókat már megtalálják az utas.hu oldalon. A tesztüzem alapján sikeresnek mondható a múlt heti szivattyúcsere Nyáregyházán a vízmű területén. A Daköv Kft. Munkatársai a tervezett szivattyúcserét elvégezték, továbbá a frekvenciaváltót is beépítették a rendszerbe. A beépítést követő tesztüzem biztató eredménnyel zárult, azok adatai alapján úgy tűnik, hogy a korábbi vízellátási problémák meg fognak szűnni, mivel a kutak összvízhozama így már elegendő ahhoz, hogy a település vízigényét kielégítse. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Nyáregyháza ivóvízellátását 2 mélyfúrású termelőkút biztosítja, azonban a 2-es számú kút teljesítménye az évek során jelentősen visszaesett. Míg a létesítéskor óránként 45 köbméter víz kitermelésére volt képes, mostanra mindössze körülbelül 10 köbméter per órás kapacitással üzemelt, ami az 1-es számú kút teljesítményének mintegy fele. Ezt a helyzetet kellett megoldani a szolgáltatónak, hogy a településre nyaranta jellemző vízhiány megszűnjön. Rövid, közép és hosszú távú terveket fogalmazott meg Üllő azzal kapcsolatban, milyen irányban szeretnék fejleszteni a várost az elkövetkezendő években. Tóth Péter polgármester szerint milliárdos összegekről van szó. A városvezető arra mindenképpen számít, hogy az elmúlt évek elvonásai csökkennek, illetve az állam feladatait nem az önkormányzatoknak kell ellátni a jövőben.
1: Rövid távú, középtávú és hosszú távú fejlesztési terveket küldtünk át. Elkészült tervek, folyamatban lévő és tervezett célok tekintetében. Hát sok-sok milliárd forint az, amit a következő 10-15 éves időszakban én a képviselőtestülettel, illetve az elkészült tervek kapcsán megfogalmaztunk a kormány irányába. Én nagyon bízom abban, hogy ebbe szép lassan egyre nagyobb önrendelkezés, és visszakapjunk olyan jogokat, amik egyszerűen az önkormányzatisághoz hozzátartoznak. Azok a brutális adók, elvonások, amiket az elmúlt években tapasztalhattunk, az nagy mértékben helyreállításra kerül, és én megmondom őszintén, nagyon bízom benne, legalább lefeleződik. És hát rengeteg olyan aktuális téma, amiben azért egy önkormányzat akár napi, heti rendszerességgel belefut, azokkal én azt gondolom, hogy heti rendszerességgel én szoktam megkereséssel élni, hogy különböző állami feladatokat mi végzünk el, akár az egészségügyben, akár az oktatásban, és ez nincs rendjén.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
12: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
12: www.radiodabas.hu-ra.
13: Lelátó extra.
14: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Magyar Labdarúgó Szövetség Pest vármegyei társadalmi elnökség Gödöllői kihelyezett ülésén személyes meghallgatása után Olá Gábort nevezte ki játékvezetői bizottsága élére a távozó Székely Ferenc helyett. Székely Ferenc korábbi FIFA asszisztens, nemzetközi ellenőr 15 évnyi regnálás után távozik posztjáról, miután az MLS játékvezetői bizottságában új, teljes embert kívánó feladatok ellátására kapott felkérést. Az új vezető a Sportlet Online-nak beszélt a megoldandó feladatokról, többek között kiemelt feladatuk a bajnokságok megfelelő működtetése érdekében a felkészült játékvezetők biztosítása, a toborzás hatékonyabbá tétele és nem utolsó sorban a fiatal és tehetséges játékvezetők felkészítése a magasabb osztályokba történő felkerülésük érdekében. Az előttük álló munkát ezen területekre fókuszálva fogják végezni, amire a felsoroltakon kívül az eddigeknél talán nagyobb figyelmet kell fordítaniuk, az a játékvezetőknek, a csapatok és a labdarúgók felé történő kommunikációnak a fejlesztése. Úgy gondolja az új vezető, hogy olyan soha nem lesz, hogy minden mérkőzésen hibátlanul működnek a játékvezetők. Ezt mindenkinek el kell fogadnia. Az, hogy a játékvezetők hangneme és a megnyilvánulása a játékosok, illetve csapatvezetők irányában nem megfelelő, az elfogadhatatlan, és az ellen küzdeni fognak, nyilatkozta. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
9: Kedden a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhat eső, zápor, zivatar. Az északnyugati északi szél továbbra is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
12: Hírek után újra jönnek a legjobbak.
10: 93.4 Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Kulturkáló végén már is hozok egy filmajánlót ma estére. A film négy vetíti este 8-kor az Egymásnak teremtett című 2016-os amerikai romantikus vígjátékot Terence Jenkins és Cassie Ventura főszereplésével. Charlie egy vérbeli playboy, aki meg van győződve róla, hogy a párkapcsolatok idejének végleg leáldoztak. Barátai Donald és Robert rá akarják venni őt, hogy próbáljon ki egy hónapot egyetlen nő mellett. Charlie ellenkezik azonban, amikor találkozik a szép és titokzatos Evával, a férfiben megkérdőjeleződik addigi hite. Billy Wadruff rendezte a filmet, és hogy mi fog kisülni mind ebből, kiderül majd az esti filmből. Itt nálunk pedig a folytatásban a térségi naplóadását hallhatjátok méghozzá szombatit este 7 órától, holnap reggel 5 órától pedig a sporthétfő adását fogjuk ismételni. 6 órától pedig már ismét együtt ébredhetünk, és ne felejtsétek el, a széfes játék holnap is folytatódik, úgyhogy lehet hallgatni bennünket, figyelni és telefonálni, de addig is lehet SMS-t küldeni a 0635 934 934-es telefonszámra, és várni a hívást, és csak annyit küldjetek, szép! Én köszönöm a mai figyelmet, további szép estét!

0: reggelét.
1: Legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
2: Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól, éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamos teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövetelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: 70-es,
1: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádiódal.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Aláírta hétvégén az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, a házelnök lép a helyébe ideiglenesen. Lát még hiányosságokat az ország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. Marad a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
0: Aláírta hétvégén az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás már meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Sulyog Tamás mandátuma mától megszűnik. Ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sulyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, hogy az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg és romlott a közbiztonság. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a határozat közzétételét követően már nem fogadnak be, és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek. A már benyújtott, illetve a program első üteméhez kapcsolódó legkésőbb szeptember végéig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos magazin műsora. Mai adásunkban elmegyünk a kaszinó terasz következő alkalmára, megvizsgáljuk a nyári hónapokat tűzvédelmi szempontból, és együtt szurkolunk a Dobosi Szent István téren a futball világbajnokság még versenyben lévő csapatainak. Már is kezdünk? Tartsanak velem!

0: Csodás programokkal várja idén is az érdeklődőket a Kaszinó Terasz Dabason. A részletekről és a francia sanzonok világáról Tapodi Katalinnal beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Tapodi Katalin, a Kossuth Művelődési Központ igazgatója. Szia, Kati, köszöntelek az éterben.
3: Szia, Brigi, én is köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit.
0: Ha itt vagy, akkor biztos, hogy szuper programokat hozol nekünk. A kezemben van a katalógus, ezt már bemutattuk a hallgatóinknak, úgyhogy a műsorfüzetben lehet lapozgatni, és kiválasztani aktuálisan azt a programot, amire el szeretnénk menni. Az elmúlt időszakban is volt jó néhány, megnyílt a Kaszinó Terasz. Mesélj nekünk egy picit az előzményekről, rátérünk azokra az eseményekre, amelyek még ránk várnak a nyár folyamán.
3: Így van, hát ez igazán ugye a 7. Kaszinó Terasz, ez azt jelenti, hogy 7 évvel ezelőtt találtuk ki, és kezdtük el megvalósítani. Én azt gondolom, a 7 évre visszatekintve, hogy elég tartalmas és szép programok voltak benne. Próbáltunk mindenféle műfajra odafigyelni, tehát kicsit színház, kicsit vers, kicsit zene, főleg zene legyen. Nagyon sok benne. Én azt gondolom, hogy ami a mi feladatunk azért az egy, rosszul fogok fogalmazni, nem magasabb kultúrát jelent, de hát egy értékes kultúra közvetítés a feladatunk. Nem bántom sem a műzikeleket, se semmit, de hát nyilván az nem az a műfaj, amit mi oda tudnánk. Valószínű, hogyha lehoznánk a hogyan tudnék nélküledből, akkor nagyobb sikere lenne, de hát nem ez a feladatunk. A másik az, hogy az az a réteg, ami sok pénzbe kerül, és sok pénzért is lehetne megvenni, ha egyáltalán meg lehet. Venni. Amit mi tudunk csinálni, az egy sokkal egyszerűbb módon, de én azt gondolom, hogy egy sokkal értékesebb kultúra közvetítés. Én nagyon szeretnék most beszélni a Kárász Eszterről, meg a Párizs Ege alatt című estről, mert hogy az lesz ugye a jövő szombat, az a következő, és igazán már amikor megterveztük, és amikor az Esztert kerestem, már akkor is megfordult bennem nem egyszer Kapuj Ágota a neve, és aztán végig gondoltam, hogy mi az, amitől én fogalmaztam bele a műsorfüzetbe azt a mondatot, hogy egy varázslatos nyári est, ahol a zene, a fények és a francia életérzés találkozik. Ezt tőlem többen megkérdezték már te is a múltkori adásban, hogy mi az a francia életérzés.
0: Mesélj nekünk, kérlek, erről.
3: És én úgy végig gondoltam, hogy a francia művészet azért a világra és Magyarországra is nagyon komoly kihatással van. Akár az irodalmat, akár a képzőművészetet, akár a zenét nézzük. És muszáj, hogy végig gondoljam, hogy mondjuk Munkács az élete utolsó néhány évét Párizsban élte, igazán hatalmas képeket ott alkotott, a Rőzsehordot például speciál ott csinálta meg, hát tudnánk felsorolni még több mindent. Mondjuk Adiról ne beszéljünk, aki egyébként nem élt olyan nagy közösségi életet, sose tartotta magát társasági lénynek, de Lédával rengeteget sétált a Szajna partján, vagy mondjuk Márai, aki 5 évig élt Párizsban a feleségével, tehát hogy sorolhatnánk, de akkor menjünk inkább a zene felé. Azt nem is kell mondani, hogy Aznavourtól Edith Piafig ki milyen sort lehetne felsorolni, akik francia sanzon történetében azt gondolom, hogy világhírűt alkottak. Ha csak arra gondolok, hogy az én kedvenc színészemet még szóba hozzam, ha már francia.
0: Nem hosszóba, annyira szenvedélyesen tudsz róla beszélni, hogy
3: igen,
0: mindenképpen hosszóba.
3: Hogy a Michel Legrandnak a Demonker a Szélmalom című dalát az Alain Delon úgy énekelte el, egy amatőr felvételen láttam, ahol készült belőle stúdiófelvétel is, de csak így elényomták a kottát. És a Legrandot ült hátul, és egyébként valaki zongorázott, elkezdte a dalt, és a Delon láthatóan akkor találkozott először a magával a dallal, és pillanatok alatt meg tudta teremteni azt a hangulatot, amit fontos, azt gondolom. Biztos, hogy nekünk is vannak ilyen hangulataink, tehát most nem azt mondom, hogy a franciák a világ legszuperebb emberei, ők annak tartják magukat nyilván, de igen, az egy másik kérdés. De azt gondolom, hogy ennek a közvetítés, és nem véletlen, hogy a Kárász Eszterről beszélünk, mert hogy az Eszter maga is élt kint Párizsban, remekült ott franciául, amit nagyon irigylek tőle, mert én próbálkozom, mióta Párizsba készülök, de nem sikerül azért olyan jól. Ő remekül beszél, és hát 5 baráttal, gitárossal, harmonikással, szaxofonossal, helikonossal és egy dobossal. Ki kiegészülve fog nekünk szerintem olyan fergeteges hangulatot teremteni, amit nem tudom, hogy más meg tudná-e ma Magyarországon csinálni. Nem beszélve arról, hogy az Eszternek ugye zseniálisan szép hangja van, de hogy franciául énekel, tudom, hogy el lehet a Szélmalmot is, meg sok mindent magyarul is énekelni. Mindig bennünk van, vagy nekem legalábbis főleg itt a Fiatalok utcáját megnézve tegnap este eszembe jutott, hogy fiatal korunkban mi is azt szerettük, hogyha angol szöveggel énekelnek. Egyébként, ha lefordítjuk, ugyanolyan gagyi, bocsánat, de hogy nem egyeget rengető, mondjuk ebből kivétel a Szélmalom, mert a Szélmalomnak olyan fergeteges és zseniális a magyarra fordított szövege van, hogy az elgondolkodtató, meg sok francia sanzonnak is, de ugye igazán ez a dallamosság másként hangzik franciául, nekem legalábbis, vagy azt gondolom, vagy remélem, hogy másoknak is, mint mondjuk magyarra lefordítva. Úgyhogy én nagyon várok mindenkit ez a jövő szombat estére, mert az gondolom, hogy ez egy visszafordíthatatlanul szép este lesz, tehát biztos vagyok benne.
0: Jegyek még kaphatóak, és hát ha a kaszinónak a kis átrium része szerintem csodás milliót fog adni mindehhez, ami még fokozza a hangulatot, úgyhogy érdemes megváltani a jegyünket a Párizs ege alatt című előadásra. De hát itt nem állunk meg a Kaszinó Torres eseményei között, hiszen tart még a nyár, ezért szép nyári este vár ránk augusztusban.
3: Igen, Buk Tiborral és barátaival. Tibor meg ugye eddig más formában, terembérletes formában már többször járt Daboson, és mindig megtöltötte a nagy termet. Picit érzem azt, és biztos meg fogod megint kérdezni, hogy mitől, vagy hogy látom, hogy kevesebben többen jönnek Daboson, vagy nem.
0: Megfogom.
3: Bennem is, igen, tudtam, bennem is megfordul, hogy kicsit néha megértem a dabosiakat. Tehát amikor fölteszik a művészek mondjuk a produkció alatt, vagy előtt, vagy megjönnek, vagy közben, ugye most mindenki social médiázik, fölteszik a képeket, és azt látom rajta, hogy ott van az omladozó oszlop, akkor azért én is elkeseredek. Vagy bemegyünk a nagy terembe, és mondjuk azért annak nincs egy színházi hangulata. Tehát mondhatunk, amit akarunk, itt színezhetjük, vihetjük mi oda a világ legjobb programját, az akkor se lesz az a hangulat. Pont a Ceglédi Művelődési Központ igazgatójával beszélgettem tegnap, kérdeztem, hogy náluk mennyien mennek a nyári programokra, és ugye végig gondoltam, hogy mennyivel jobb helyzetben vannak. Én ismerem a házat, bemégy, és van egy nagyon szép színház. Termük. Tehát, hogy azok a feltételek, amik ahhoz, hogy itt minőségi kultúrát közvetítsünk, kellenének, azok sajnos nincsenek meg. De akkor menjünk vissza Buk Tiborra, aki Lőrincz Judit énekessel, Horváth Elemér hegedűművésszel és Horváth Péter zongoraművésszel érkezik, és amilyen általában Buk Tibor műsora szokott lenni, sokan látják a televízióba is, Daboson is többször megfordult. Ebben minden lesz az égvilágon, a csárdástól, az operetten keresztül, az érzelmes műzikelekig, a világslágerekig, ahogy ezt a Tibor szokta csinálni, de egyébként szerintem nagyon kellemes, nagyon, nagyon jó stílusban csinálja, és azt gondolom, hogy kellemes este lesz. Tudom, hogy nehézséget okoz az, hogy hőség van, nem vagyunk hozzászokva ehhez a meleghez, de ezzel együtt remélem legalábbis, hogy sokan érdeklődnek majd. Aztán jön a szeptember, ami hát, ha egy kicsit hűvösebb lesz, vagy az lesz, vagy nem. De hát a Pokornilia zenés koncertje az megint egy nagyon különleges zenei csemege lesz, hiszen Lia úgy közelíti meg ezeket a nagyon ismert geszt és elgét és lágereket, hogy mi lenne, ha eredetileg nő énekelte volna. Tehát a Lia egyénisége is, személyisége is ad neki egy különlegességet, de az, hogy ugye emlékszünk rá, vagy legalábbis gondolom sokan emlékeznek rá, hogy amikor a Nagy utazás megszületett, és ugye, ha jól emlékszem, a Somlónak címezték először a dalt, és a Presser csak teljesen véletlenül énekelte, és mi lett belőle. Tehát, hogy Presser nélkül ma már elképzelni nem tudnánk a Nagy utazást, és lett egy olyan sajátos hangulata, meg légköre annak a dalnak, hogyha megszólal, hogy azt gondolom, hogy utolérhetetlen. Na most én is nagyon kíváncsian várom a Liának, láttam belőle részleteket, meg küldött hozzá nyilván anyagokat. Szerintem egy nagyon izgalmas zenei utazás. Egyrészt jól ismert dalok, tehát nem kell attól félnünk, hogy nem ismert dalokat hallunk, ugyanakkor biztos, hogy más jelentést kapnak attól, hogy egy nő énekli. Nem tudom, hogy jobbak vagyunk, rosszabbak vagyunk, milyenek
0: mások vagyunk.
3: Mások vagyunk, maradjunk ennyiben. Mondanám hát jó volt a felvezetés, mert ugye mondaná Steiger volt Krisztián, hogy
0: igen.
3: Nem jobb, nem rosszabb, csak más, mert hogy a következő, amivel ugyan nem a kaszinóterasz, tehát nem kint az udvaron, de hát ugye azért az egy nagy pillanat lesz szerintem, hogy Steiger volt Krisztián újra itt lesz Dabason, de most úgy lesz itt, hogy csak ő egyedül és az új könyvét fogja bemutatni, ami egyébként egy zseniális, a jó könyv megint. Hát őt meg szerintem be se kell mutatni, hát ő egy olyan ismert ember ebbe a pillanatba, aki ma Magyarországon a generációkutatás szerintem nagy mestere. Azt gondolom, hogy sokan érdeklődni is fognak, meg sokan már tudom most a jegyeladásból, hogy sokan érdeklődnek.
0: És hát hihetetlen előadó, úgyhogy aki még nem hallotta őt élőben, nem látta, akkor mindenképpen érdemes megnézni, mert egyrészt nagyon értékes gondolatokat ad át, és mindezt úgy teszi, hogy visz magával szinte.
3: Igen,
0: az előadás
3: és folyamán. Egyszerűen élvezni lehet azt, amit csinál, mint hogy egyébként ő maga is azt szokta mondani, hogy nagyon szereti, amit csinál, tehát hogy élvezi azt, hogy elő tudja adni azt, amit gondol a világról, azon túl, hogy egyébként jó gondolatai vannak a világról, tehát nincs azzal semmi gondunk, magával a gondolataival se, de amilyen szuggesztív módon ezt csinálja, az meg szerintem magával ragadó.
0: No, hát akkor szeptemberig már átvettük a programokat, érdemes ezeket beivésni a naptárba és ellátogatni a Kossuth Művelődési Központban. Hogy telik nálatok a nyár? Gondolom készültök az adott eseményekre, legközelebb tehát Kárász Esztert láthatjuk, de gondolom mindezek mellett azért a csoportok is készülődnek
3: csoportok
0: az új
3: is készülődnek,
0: szezonra.
3: Igen, sőt, még lesz egy néptánctáborunk, ami augusztus 10-től 16-ig Ráckevén ifjúsági néptánctábor címén, úgyhogy visszük a gyerekeket táborozni. Gyakorlatilag ezzel azért úgy elég gétele is van a nyár, tehát 20-ás héten be tudunk talán zárni, vagy tudunk egy kicsit pihenni, de úgy, hogy előtte 10-től 16-ig táboroztatjuk a gyerekeket, tehát körülbelül olyan fáradtan fogunk hazajönni, hogy éppen ránk fog férni. De én azt gondolom, hogy ettől jó a dolog, hogyha van történés, hogyha vannak események, és én tényleg csak azt kívánom azzal együtt, hogy nehéz a dabasiakat megmozdítani, hogy jöjjenek, mert akármilyen meleg van, akármilyen körülmények vannak, én azt gondolom, hogy olyan értékes programok, amiket érdemes megnézni.
0: Hogyan inspirálódsz? Így a nyáron van rá mód és lehetőség, hogy megnézz előadásokat, elmenj más házakba, tehát van rá mód és lehetőség, hogy ilyen módon is magadra szedd azt, amiből tudsz majd táplálkozni a következő szezonban?
3: Hát ez a nyár most egy kicsit zavarosabb, vagy zűrösebb, vagy terítettebb, mint szokásos, inkább a téli időszakasz. Tehát, hogy az, ami nyáron történik, azt nem nyáron kell végig gondolni. Azt lehet nézni, hogy ugye nekem van két kedvenc dolgom, amit minden évben szeretek, ha meg tudok ismételni, az egy Ken koncert, meg egy Zorán koncert. Azt ha 28-at szól látom, akkor is szeretem beiktatni, és most nem találok Ken koncertet egész nyáron sehol. Zorán meg elmarad vecsésem, mert már csak két évente csinálják, úgyhogy el vagyok kenődve, de majd megoldom valahogy. De hogy vannak olyanok, amiből töltődni lehet, meg hát találkozom a többiekkel, beszélgetek a többiekkel, nézzük egymás programjait, mondjuk a Ceglédiekét nagyon sokat, a Klauzálét, hát nyilván miután az Eszter került oda igazgatónak, nagyon sokat, Veresegyházzal tartom a kapcsolatot, tehát vannak azok az emberek, akikkel azért jó beszélgetni, mert mondjuk 5 percen belül értjük egymást, és elég annyit mondani, hogy azt hívd, azt ne hívd, ez nagyon jó volt, vagy most éppen a Teszári Miklós barátommal folyt más ügybe, egy táncos ügybe egy beszélgetés, és rohant valahova, mondta, hogy az operába. Másnap reggel vissza is hívott, és akkor elmondta, hogy mit lát a Pillangók is, azt, hogy látta egyébként az operában, ami most csupa, tehát teljes magyar feldolgozásba, és azt hiszem vasárnapig vagy hétvégéig megy, és zseniális előadás volt, tehát hogy elég ennyi, teljesen más ügybe beszélünk mondjuk a Miklóssal, és akkor abban a pillanatban valami más is szóba kerül, amiből építkezni tudunk.
0: Sokaknak benne van így a kis gondolataiban, hogy ha a színház, akkor általában télen is kőszínház, de nyáron is vannak szabadtéri színházak, és nem mindenki látogatja ezeket a szabadtéri színházakat, vagy a szabadtéri előadásokat. Mit tudsz nekik mondani? Azért különbség van a kettő között, más a vibe-ja, más a hangulata, és érdemes mind a kettőből egy kis eszenciát, de nyáron is vannak szabadtéri színházak, és nem mindenki látogatja ezeket a szabadtéri színházakat, vagy a szabadtéri előadásokat. Mit tudsz nekik mondani? Azért különbség van a kettő között, más a

0: nagyon jó hangulata van. Ráadásul, hogyha mondjuk annyi érdeklődő lenne, akkor még a kertbe is ki tud ülni. Tudom egyébként a szomszédunkról, nem árulom el, hogy ki ő, aki ki szokott ülni a teraszára, a saját teraszára. Nem látja ugyan a színpadot, de végighallgatja. Utána másnap a saját településen általában mondja is, hogy kit kell meghívni. Tehát, hogy így is terjednek a hírek, nyilván, mint ahogy egymással tartjuk a kapcsolatot. Én is tudom, hogy mi történik Inácson, te is tudod, hogy mi történik Dabason. Folyamatosan beszélünk dolgokról, tehát én azt gondolom, hogy ezek az emberi kapcsolatok talán még fontosabbak, mint maga az előadás megnézése, de hát azért vannak itt olyan garanciák, mert mondjuk a Káresz Eszter már volt itt az Edith Piaf estjével. Most egészen menjünk oda-vissza, hogy a Káresz Eszter egyébként Pap János tanítvány volt, és a Pap János rádiószínházába nőtt föl, sőt, Liának, a Lia, aki szintén Pap János baráti körbe tartozik, a Liának az egyik előadásán, a Lia, itt volt a János, elbújt az oszlopok közé, hogy a Lia ne vegye észre, csak a végén bújt elő, tehát, hogy ezek azért nyilván időtálló, jó, kellően öreg vagyok ahhoz, hogy ezekkel a tapasztalatokkal már rendelkezzem.
1: Te is említetted, hogy az előadás megnézésén és a kulturális dózison kívül azért nagyon fontos az, hogy itt egy közösséggel találkozunk, találkozhatunk azokkal az emberekkel, akikkel egyébként a hétköznapokban nem biztos, hogy összefutunk. Mégis csak a szomszédban lakik, vagy mégis együtt járnak a gyerekeink iskolába. Tehát vannak ilyen kapcsolódási fontok, ami szerintem egy helyi közösség életében nagyon-nagyon fontosak lehetnek a kultúra közvetítésen kívül.
0: Ha azt mondom neked, hogy amikor a Krisztián, Steigerwald Krisztián lapját fölraktuk, ugye, akkor én rögtön befoglaltam szerintem 20 jegyet, és ebből már nincs is semmi, tehát hogy pontosan tudtam, hogy kik lesznek azok, akik úgyis föl fognak hívni, és el fognak jönni, és mondhatok nevet is, mert hogy a Zsadányi Laciék biztos jönnek, mert hogy azt ki nem hagyják a Steigerwald Krisztiánt, és két napon belül az Ica telefonált, és mondta, hogy akkor jönne, mondtam, már be is van nektek foglalva hely, tehát hogy nagyjából tudod, nyilván, vagy a Varga Marika, tudjuk, hogy jön a baráti körével, vagy a lányokkal, már Laci bácsi sajnos már nem nagyon jár, innen is üzenem neki, hogy azért eljöhetne. Tudom, hogy megdicséri a műsor, de azért jó lenne, tehát nyilván nem várható el mindenkitől, de hogy megvan azért az a kör, igen, aki mozog benne. Jó lenne ezen szélesíteni, próbálgatunk. Ami nekem nagy hiányérzetem az, hogy a városvezetőit nem látom a programjainkon. Tehát, hogy ez a fajta kultúra közvetítés azért ez egy értékes, bocsánat, nem magamat akarom dicsérni, de azért ez egy értékes kultúra közvetítés. És hogy hiába dobom be külön a műsor füzetet, szólok külön, mindenkihez elhozom, szétosztottuk, nem tudom még mit kéne csinálni, de mégse látom azt, hogy érdeklődnének, pedig azt gondolom, hogy a példamutatás vagy a élenjárás az egy fontos dolog egy város életébe is, és egy város közösségének az életébe is.
1: Találkozzunk tehát a Kossuth-Mörödési Központban, legyen ez a találkozási pontunk, amikor egymással és a kultúrával is sikerül találkoznunk, és egy kicsit együtt lennünk. Kati, köszönjük, hogy itt voltál, sok sikert kívánok.
0: Köszönöm szépen én is, és várunk mindenkit szeretettel.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Tapodi Katalin, a Kossuth-Mörödési Központ igazgatója volt.

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: A nyár számos veszélyt rejt tűzvédelmi szempontból, érdemes tehát ezekre odafigyelni, és hogyha lehet, akkor megelőzni a bajt. Ebben kértem egy szakértő segítségét.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Gere Imre tűzoltó ezredes, a Monor Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetője. Jó reggelt, köszönjük.
3: Jó reggelt.
1: A stúdióban,
3: köszönjük
1: a meghívásunkat. Sok mindenről fogunk beszélgetni, hiszen nyár van, úgyhogy kezdjük is talán ezzel a mai beszélgetést. A szabadtéri tüzekről sok szó esett az elmúlt időszakban, volt rá tilalom is, most mi a helyzet, mire kell figyelnünk? Azért a nyár vonzza a természetbe a családokat, meséljünk egy kicsit a szabadtéri tüzekről.
3: Ugye ebben az évben az időjárási viszonyok sem túlzottan kedveznek a szabadtéri tüzeknek. Úgy általában beszélve a tüzeknek a 75-80% a szabadtéri tüzekből ered. És hogy miért kell erről beszélnünk, miért veszélyes ez? Ugye több szempontja van ennek, amiért ez nem egy teljesen optimális történet. Az egyik az az, hogy elvonja az erőinket esetlegesen egy lakástűztől. Tehát, hogyha most Dabas térségéről beszélek, Dabason keletkezik egy lakóháztűz, akkor a legközelebbi egység vagy a főváros, vagy Kecskemét, vagy Monor, tehát át kell csoportosítani, tehát több a kiérkezési időt, tehát meghosszabbodik, tehát ezért is érdemes odafigyelni. A másik legnagyobb probléma az az, hogy veszélyeztetünk a szabadtéri tüzekkel akár tanyákat, akár lakóterületeket, akár ingatlanokat, állattartó telepeket. Nem utolsó sorban azt, hogy ugye most van itt úgyis az aratás ideje, hogy nagyon sok olyan lábon álló gabona leég, ami egyébként a kenyerünket biztosítaná egész évben keresztül. Tehát ezért is érdemes odafigyelni. Maga a szabadtéri tüzeknek, ami a hátulütője, hogy döntő tömegében hanyagságból keletkezik a szabadtéri tüzek többsége. Tehát egy eldobott, meggondolatlan eldobott cigicsik, egy eldobott gyufa, vagy akár ha szabadtéren égetést végzünk, tüzelünk, ott hagyjuk őrizetlenül, vagy esetlegesen, amikor végeztünk, nem takarjuk le, nem oltjuk el rendesen, jön egy szél, és már is megvan a baj belőle.
1: Hogyan kell ezt rendesen csinálni? Mire kell figyelni, akár egy gyufa esetében, akár egy szabadtéri tűz esetében? Tehát melyek azok a jelek, amelyekre mindenképp figyeljünk, melyek az az időtartam, amit mindenképp várjunk ki, hogy az a bizonyos aktus megtörténik, és utána már biztonság alá mehetünk a helyszínről.
3: Tehát most beszélünk egy tűzrakóhelyen, ahol akár bográcsolunk, akár sütögetünk. Nyilván ugye ezt is kétfelé kell bontanunk, mert ugye van a tűzgyújtási tilalom, mint jelen pillanatban is a nagy szárazság miatt országos érvényű tűzgyújtási tilalom van, ami annyit jelent, hogy az erdők és az erdőktől mért 200 méteres távolságban nem szabad tüzet gyújtani. Maga egyébként a növényi hulladékoknak az égetése is alaphelyzetben teljes mértékben tiltva van, kivéve akkor, hogyha más jogszabály ezt engedélyezi. A másik jogszabályról beszélünk akkor, amikor önkormányzati intézkedés van arra, hogy mikor és hogyan lehet ezt az égetést megcsinálni, mely időpontban. Sok ember ezt is összekeveri, nem csak a száraz növényi hulladékot próbálja elégetni, hanem mindenféle szemetet, gumit, műanyagot, amit egyébként tilos elégetni, sőt tovább menve a lakott környezetre, ezt még a tüzelő berendezésben is tilos eltüzelni. És ezt azért nagyon sokan, én úgy gondolom, hogy nem tartják, és ez súlyos következményekkel járhat. Tehát igazából ha tüzet gyújtunk, azt mindig gondosan kell, hogy megtegyük. Tehát körbe kell kerítenünk, és olyan helyen gyújtunk tüzet, ahol nem veszélyezteti a környezetét. Tehát nincs ott száraz gajak, amin esetleg tovább mehet a tűz. Minden esetben, hogyha tüzelőhelyen is, vagy bárhol gyújtjuk meg ezt a tüzet, akkor minden esetben legyen nálunk olyan eszköz, amivel el tudjuk oltani, hogyha adott helyzetben az szükségessé válik. Mindenképpen arra kell figyelni, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, vagy akkora tűzzel foglalkozunk, amit még biztonságosan tudunk kezelni. Tehát nehogy túlnőjön rajtunk, mert akkor ugye már el fog szaladni, és nem fogunk tudni erre beavatkozni, és akkor ugye már is itt a baj és a következmény ennek.
1: Ha már a beavatkozásról van szó, akkor hogyan tudunk beavatkozni, ha megtörténik a baj? Egyből hívjuk a szerveket, vagy azért próbáljuk meg orvosolni a hibát, a kárt?
3: Mindenképpen az én javaslatom az, hogy rögtön az elején hívjuk a 112-t, a segélyhívószámot, mert ha időben megindulnak a tűzoltóink, még ha el is tudjuk oltani, akkor abban nagy kárt nem fogunk okozni, viszont ha nem tudjuk eloltani, nem értesítjük a tűzoltóságot, akkor ugye ugye elkezdjük oltani. Nem tudjuk eloltani, minél nagyobb lesz ez a terület, és amikor már az egységeink is kiérnek, sokkal nagyobb tűzzel fog találkozni, mint egy kezdeti tűznél találkozhat. Mindenképpen ugye beszéltünk arról, hogy legyen kéziszerszám, ha van rá lehetőség, akkor legyen ott nálunk poraoltó berendezés, meg akár víz is lehet nálunk, tehát ezek mind-mind elő tudjuk azt segíteni, hogy meg tudjuk akadályozni a tűznek a továbbterjedését.
1: Ön is említette az aszályos helyzetet, amely az egész országban fennáll, és nagyon nagy károkat okoz. Ez mit jelent tűzvédelmi szempontból? Mire kell itt figyelni, mire kell gondolni? Milyen problémákat okozhat mindez?
3: Gyakorlatilag már az év ezen szakában is nagyon sok 10 000 hektár leégett terület, amiben aztán van, mint mondtam az elején, lábon álló gabona is, ami egyéb gazdasági károkat is okoz, illetve erdők. Valószínűnek tartom egyébként azt is, hogy ezek a tüzeknél nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy akár autópályazára is, vagy akár vasúti vonalnak a lezárása szükséges, mivel ha olyan a füst terjedése, akkor a biztonságos közlekedés végett ezeket a lépéseket meg kell tennünk. Nyilván, hogy az ott közlekedőknek ez mind bosszúságot fog okozni, tehát ezeket mindent el tudunk egy kis odafigyeléssel kerülni.
1: Mindig az adott pillanat a legnehezebb, azt érezzük, hogy ez a nyár a legdurvább, volt már egyébként hasonló aszályos helyzet az elmúlt időszakban.
3: Én úgy gondolom, hogy nagyjából egy jó pár éve visszamenve azért volt ilyen aszályos év, illetve vannak olyan területeink, ahol visszamenőleg 2-3 évente vannak tüzek. Most nem olyan régen is volt ugye a Tatár-Szentgyörgyi lőtértűz, ami egyébként olyan 3-4 év viszonylatában megismétli magát, tehát akkora tud a természet újra éledni, illetve maga az az anyag, ami ott kinől, zöldnövény, az ilyen ilyenkor ebben az időszakban viszont elszárad, és ez komoly problémákat tud jelenteni.
1: Ha már a Tatár-Szentgyörgyi esetet említett, akkor nézzük itt a környék tűzeseteit az elmúlt időszakra levetítve, melyek voltak a legjellemzőbbek, mit emelnek ki ezek közül?
3: Hát ugye maga a lőtértűz, akkor volt Bunyin is egy ilyen nagyobb szabadtéri tűzünk, ahol nádas égett, illetve volt Ócsán is erdőtűz, és ami nagyon érdekes, és itt mindenképpen szeretném ezt megemlíteni, hogy sokan nem gondoljuk azt, hogy például a nyárfának a szősz. A nyárfa szősznél, amikor eldobunk egy csikket, az gyakorlatilag mint a puskapor úgy fog tudni terjedni. Tehát annyira laza a pihés, és az végig tud futni, nagyon sok hektáron keresztül tud futni, illetve itt ugye nem beszélünk nagyon, mert hál' Istennek azért a nagy fákra nem fog felmenni, de ez végig fut az erdőn, ami nyilván, hogy ha közbeesik, akár tanya, akár állattartó terep, ez mind-mind komoly veszélyt jelent.
1: Ha már a csikket említette, szerintem ezt érdemes kifejteni, mert így bagatelnek tűnik, hogy eldobunk egy csikket, de általában ebből szokott keletkezni a legnagyobb baj, és itt a környéken is hallottuk már, hogy valószínűleg egy eldobott csik lehet az oka nagy-nagy tűz eseteknek. Mire figyeljünk, amikor a csikket eldobjuk? Egyáltalán miért dobjuk el a csikket, hogyha a természetben vagyunk?
3: Én nem dohányzóként mondom ezt, sajnálom azt, hogy nálunk én úgy veszem észre, hogy a dohányzásnak nincs meg a kultúrája. Tehát akármerre lépten nyomon megy az ember, eldobott csikkek vannak. Én úgy gondolom, hogy lehetne ezt kulturált módon is végezni, ha már egyszer valaki nem tud ettől megszabadulni. Tehát nyilván vannak gyűjtőhelyek, akár az autóban is van gyűjtőhely, és nagyon sokszor tapasztalom azt közlekedve itt a területen, hogy fogja és kipöcköli az ablakon az égő csikket. És ezt nem gondoljuk végig, hogy ezzel mekkora kellemetlenséget, akár életveszélyt is tudunk okozni. Itt beszéltünk ugye autópályáról. Egy autópályán kidobott csík, ott tűz keletkezik, nagy a füst, egymásba mennek az autók. Tehát volt erre már példa ugye az M1-esen, akár a szélfúvás a homok miatt is, de a füst az ugyanilyen veszélyes lehet.
1: Szóval ne dobjuk el a csíket, ez szerintem a beszélgetésünk egyik fő konklúziója lehet. Nyárról beszélgetünk, de érdemes ilyenkor is olyan dolgokat elővennünk, amit az emberek úgy automatikusan a téli időszakhoz kötnek. Gondolok itt például a kéményseprésre.
3: Köszönöm a felvetést. Az az igazság, hogy ilyenkor még egy kicsit ennek hol szezonja van, de nem érdemes várni a téli időszakba, mert ezeknek a szolgáltatásoknak a határideje sokkal jobban meg tud növekedni, mert mindenki ugye elteszi akkorra, akkor próbálja megcsinálni, megcsináltatni, és most azért szerintem már érdemes erre gondolnunk. Mindenképpen, mikor még nincsenek a kéményseprő szervek annyira leterhelve, akkor érdemesebb ebbe foglalkozni. És a másik, ami alapvetően tévhit, hogy a szénmonoxid mérgezések csak télen keletkeznek. Hát én ezt meg fogom erősen cáfolni. Tehát gyakorlatilag ma már, amikor nagyon jó a nyílászárunknak a szigetelése, van akár egy páraelszívónk, és azért azt tudni kell, hogy a páraelszívónak a működéséhez rettenetes sok köbméter friss levegőre van szüksége, és amennyiben ezt nem tudja természetes úton beszívni, akkor akár beszívja az égés termékből, akár itt gondolok egy gáztűzhelyből, egy tökéletlen égés jön létre, amelynek következtőként megkövetkezhet a szénmonoxid mérgezés. A szénmonoxid egyébként egy alattomos gáz, ami szintelen szaktalan, tehát amikor már valamit érzünk, akkor már komoly lépésekre kell, hogy megtegyünk ahhoz, hogy ne legyen ebből tragédia. Tehát amikor érezzük azt, hogy fejfájás, rosszul lét van, és a családnak több tagjánál is, akkor a legjobb módszer az, hogyha azonnal elhagyjuk a lakást, és akkor hívjuk a segélyhívón a 112-n a tűzoltóságot, és akkor ők kimennek, bemérik, illetve átszellőztetnek, és megkeresik annak az okát, hogy mi az, ami ezt okozhatta. Tehát így mindenképpen családoknál tragédiákat tudunk megelőzni.
1: Nagyon jó mérő, illetve jelzőberendezések kaphatóak már. Érdemes akkor ezt minden otthonba felszerelni, mindenhova betenni?
3: Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy már ez az a kategória, aki bárkinek elérhető. Akár egy szénmonoxid érzékelő, akár egy füstérzékelő. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen közép minőségben mind a két berendezés egy 50 ezer forintból beszerezhető. Tehát a két berendezés ára olyan 50 ezer forint, és én úgy gondolom, hogy az ember életeket nem lehet pénzben mérni. Tehát ez sokkal többet ér egy ember élete ettől. Tehát érdemes egy beruházást tenni, és ezt meglépni, mivel ő kellő időben jelez, akár a szénmonoxid jelző, akkor még van arra időnk, hogy egészségesen el tudjuk hagyni a lakást, és ne okozzunk ebben problémát sem magunknak, sem a családunknak.
1: Többször említette, hogy érdemes hívni a hívószámot és segítséget kérni. Akkor hívjuk, ha tényleg segítségre van szükségünk, vagy még mindig gyakoriak azok a téves riasztások, amelyek csak rabolják a szervek idejét?
3: Az utóbbi időben azért hál' Istennek a mi területünkön a szándékosan megtévesztő jelzés, illetve a téves jelzéseknek a száma azért csökkent, ami egy jó tendencia. Mindent megteszünk azért, hogy ezt elősegítsük. Csak abba kell belegondolni, hogyha tévesen elriasztjuk a tűzoltókat egy irányba, ők elkocsikáznak, de valakinek az életébe is kerülhet ez, ha adott helyzetben őhozzá ki kellene mennünk segíteni, mint amire az elején is mondtam, hogy akkor egy másik egység, egy távolabbi egység lesz ráriasztva, akinek a kiérkezési ideje meg fog hosszabbodni, növekedni.
1: Ugye itt a nyár is szoktuk emlegetni, hogy ez egy hivatás, nem feltétlenül egy családbarát munkahely ilyen szempontból, azért mindenkinek lesz ideje egy kis pihenésre, vagy azért a szolgálat az állandó, és mindenkinek jelen kell lenni.
3: Nem, mindenkinek van ugye szabadsága, és ezt már évelején próbáljuk úgy beosztani, hogy mindenkinek a jó idő, nyári időszakban is jusson nyári szabadság, el tudjon menni egy kicsit pihenni a családjával. Tehát maga a készenléti szolgálat biztosítóan nap mint nap az évben folyamatosan, de ehhez a kollégák folyamatosan el tudnak menni szabadságra, el tudnak menni pihenni a családjukkal együtt.
1: Az állomány utánpótlása folyamatos, megvan a felnövekvő generáció, aki ebben a szegmensben szeretne elhelyezkedni. Mit tud nekünk erről elmondani?
3: Szerencsés helyzetben vagyok, mert a mi területünkön viszonylag a létszámhelyzetünk jó, tehát volt egy pár év, amikor nehéz volt, tehát mindent megtettünk azért, hogy toborozzunk új állományt. Viszonylag most megvan a lehetőségünk, elég jó feltöltött az állomány, illetve most lehetőség nyílt arra, hogy a régebben leszerelt kollégák, akik egészségügyileg megfelelnek, azok vissza tudnak jönni a szervezetbe, és akkor ők ővelük egy kiképzett állományt tudunk visszavenni, mert ha most elkezdünk egy utcáról bejövő fiatalembernek a képzését, annak azért közel egy évvel fog telni ahhoz, hogy ő egy alapfokon kiképzett tűzoltó legyen, amihez ugye még azért szükségeltetik nem kis gyakorlat, hogy teljes értékű tűzoltóvá tudjon válni. Viszont ezek az emberek minimális felkészítéssel, helyben történő felkészítéssel vissza lehet őket rakni abban a helyzetben, honnan ők elmentek valamikor.
1: Beszélgetésünk végéhez közeledve foglaljuk össze, hogy mire figyeljünk ebben az időszakban, hogyan tudjuk megelőzni a bajt, és ha már megvan a baj, akkor kihez és hogyan tudunk fordulni.
3: Tehát megelőzésképpen én azt mondom, hogy legyünk körültekintőek, legyünk megelőzőek, tehát mindenre figyeljünk oda. Tehát akár a dohányzásnak a kultúrájára olcsuk el azt a csikket, tegyük gyűjtőládába, ne dobjuk el. ha magát tüzelést végzünk, akkor azt körültekintően tegyük meg. Ha tüzet gyújtunk, ugye a környezetet tisztítsük meg, hogy ne tudjon elmenni a tűz, legyen körbekerítve, felügyelet nélkül sosem hagyunk tüzet, tehát mindig legyen valaki, aki ott felügyeli, és itt gondolok arra, hogy azért ne bízzuk gyerekre a felügyeletet, hanem mindig felnőtt legyen ott, aki erre felügyel. Legyen a kezünk közelében olyan berendezés eszköz, amivel az oltást elsősorban meg tudjuk tenni. Tehát nyilván itt azért legyen a zsebünkben egy telefon, hogyha nagy lesz a baj, akkor nyilván azonnal tudjunk segélyhívószámot tudjuk hívni, és akkor a segélyhívószámon keresztül értesítve lesz a tűzoltóság, illetve az a szerv, akinek ott kell legyen ennél az eseménynél.
1: Vigyázzunk magunkra a nyáron, és köszönjük szépen. Vendégünk itt az Otthon hangján Gere Imre tűzoltó ezredes volt, a Monor katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen én is.

0: Érettségi napló a 93.4-en.
1: Zajlik a futballvilágbajnokság, sőt, már csak ez a hétvége szól elméletileg a fociról, így hát ideje kihasználni a lehetőséget és kivenni a játékból azt, ami számunkra igazán értékes lehet, például a közös szurkolás élményét. Ebben segít nekünk egy szuper program itt Dobason, a Szent István téren. Jöjjenek a részletek!
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Dabasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Jurácsikném Ráz Adrián, a Dobosi Polgármesteri Hivatal kabinetirodájának munkatársa. Szia Adri, köszöntelek az éterben.
3: Szia Brigi, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Nagy a készülődés itt Doboson a Szent István téren, hiszen már a mai este felgyúlnak a fények, és mindenki szurkolhat a kedvenc csapatának. Mesélj nekünk egy picit az előzményekről. Sok mindent lehetett ezzel kapcsolatban hallani, illetve a polgármester úr is számos alkalommal beszámolt már arról, hogy milyen tárgyalások, milyen készülődés megy a háttérben.
3: Igen, a két évvel ezelőtti EB sikerén felbuzdulva idén is felmerült, hogy mindenféleképpen egy ilyen közösségi élményként kellene megélni ezt a világbajnokságot is. Meghirdettük ugye Facebookon, hogy szeretnének-e közösen újra itt a főtéren egy közös kivetítőn megnézni, meg újra közösségi élményként megnézni ezt a futballvilágbajnokságot, és nagyon sok visszajelzés érkezett, hogy igen. Most az volt a probléma, ugye, hogy Amerikában zajlik jelenleg ez a futballvilágbajnokság, és így nagyon sok mérkőzés éjszaka és hajnalban került nálunk vetítésre, ami ugye kevés embert jelentett volna a mérkőzések megnézésére, viszont egy hónapig a technikát ugyanúgy bérelnünk kellett volna, tehát hogy igazából költséghatékonyság és nagyobb érdeklődés reményében az utolsó négy mérkőzésre koncentráltunk, ami úgymond a legvártabb egy ilyen rendezvényen, illetve visszajelzés is érkezett itt a centrumban a környéken lakóktól, hogy ők azért ezt egy hónapon keresztül nem szívesen hallgatnák itt minden éjszaka. Úgyhogy próbáltunk mindent mérlegelni, mindenkinek a kedvére tenni, úgyhogy az utolsó négy mérkőzést itt a főtéren meg lehet majd tekinteni közösen.
1: Ha jól tudom, akkor nem csak meccset nézni lehet, hanem egyéb programokkal és kísérő rendezvényekkel is várjátok az érdeklődőket.
3: Igen, meséket és filmeket fogunk majd vetíteni minden mérkőzés előtt. Szombaton pedig ugye 23 órakor kezdődik a bronzmérkőzés, ami azért egy kicsit késői időpont, de reméljük, hogy szombaton azért megmozdulnak még az emberek, és a jó kellemes esti hűvös időben kiülünk majd ide a térre, és vasárnap 21 órakor lesz a döntő.
1: Mindezek mellett megnyílt múlt héten a Fiatalok utcája, amely ezen a héten is várja majd az érdeklődőket.
3: Így igaz, szombaton nyitottuk a Fiatalok utcáját, ami egészen a jó idő végéig, remélhetőleg szeptemberig várja majd itt a polgármesteri hivatal és a gimnázium közötti téren a fiatalokat. Természetesen ez is működni fog, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az egész családot, hiszen amíg esetleg a felnőttek meccset néznek, addig a gyerekek, a fiatalok, a tinédzserek tudnak a Fiatalok utcáján csocsózni, pingpongozni, sakkozni, tollasozni, gokártozni, úgyhogy nagyon sok mindennel várjuk őket is.
1: Ugye nagy volt az igény, milyen visszajelzések érkeztek azóta, mennyire népszerű ez a rendezvény itt a téren, mennyire szeretnének a dobosiak közösen szurkolni, egy kicsit együtt lenni.
3: Mi úgy vettük észre, hogy nagyon tetszik nekik az ötlet. Reméljük azért, hogy ezt a hetet ők is arra szánják, hogy még itt a nyáron egy kicsit együtt legyünk és szurkoljunk.
1: Így legyen, és hogy az időjárás néztem, egészen jó idő lesz, úgyhogy nyugodtan lehet akár a éjféli órákat is kint tölteni, mert szuper idő várható. Köszönjük szépen, Adri, hogy eljöttél hozzánk, sok sikert kívánunk az alkalmakhoz.
3: Köszönjük szépen, várunk mindenkit szeretettel.
1: Vendégünk itt az otthon hangján, Jurácsik.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám!
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

0: It.
1: Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések, és az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszer szintű támogatás helyébe lépett. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. A gyógyszerfinanszírozási döntések átláthatóbbá válnak, és rendszeresebbé teszik az új készítmények támogatásáról szóló döntéseket, tette hozzá a tárcavezető. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. A szolnoki MÁV kórházban az elavult elektromos vezetékek felújítását követően 10 légkondicionáló berendezést szereltek fel, közölte Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézmény eredetileg nem szerepelt az idei programban, de kérésre soron kívül biztosítottak forrást. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság. A vonatpótlóra bevezetett kezdvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbetonaljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasútvonalon 2023-ban az előző miniszter állította le a személyszállítást. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósulja meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdéstől. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, vasárnapig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlat talál elő, amiről lehet egyeztetni. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Véget ért a Rubik kocka Európa bajnoksága hollandai Arnhemben, ahol a mindössze 15 éves Molnár Gergő ismét fantasztikus teljesítménnyel képviselte Dabast, illetve Magyarországot. A legjobb eredményei 3x3-as Rubik kocka 11. hely Európában, a legjobb kirakása 5,63 század másodperc, 3x3-as egykezes kirakásban 21. helyet szerezte meg, a 4x4-es Rubik kockában pedig 56. helyen végzett, itt új egyéni rekordot is felállított átlagban 28,6 másodperccel. Gergő több versenyszámban is Európa élmezőnyében végzett, miközben két új egyéni rekordot is felállított. Szerdán 10 órától vendégünk lesz tehát Gergő, aki mesél majd az Európa-bajnokságos élményeiről, illetve az eddigi sikerekről. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is olvasd tovább a Rádió Dabast.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Félix

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
3: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
2: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
3: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
2: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
3: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
4: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
5: 93.4 Rádió Dabas.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
0: Jump, 93.4
1: Rádió Dabas.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: A történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Baross Gábor program részleteit a héten ismerteti Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A tárcavezető korábban arról beszélt, hogy az a cél, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok. Ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen pedig sürgősen változtatni kell. A romokban hagyott központi költségvetés miatt egy lépésben ekkora lemaradást nem lehet behozni, de ahogy látszik, a munkát elkezdték. Augusztustól változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVM Démász áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. 43 év után távozik az országos mentőszolgálattól Györfi Pál. Júniusban a szóvivői kommunikációs vezetői leváltása után végül a távozás mellett döntött. Az egykori szóvivő szerint most új korszak kezdődik, tele van tettvággyal és hisz abban, hogy a jövőben is hasznára lehet az embereknek. Györfi Pál 2004 óta volt az országos mentőszolgálat szóvivője. Leváltásáról Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is posztolt. Még június elején derült ki, hogy Szűcs Brigitta mentőtiszt váltja az országos mentőszolgálat szóvivőjeként. Idén a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskovik versenyez a 2027-es évmadara címért. A szavazatokat július 31-én évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet 1979-ben indította el az évmadara programot azzal a céllal, hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: van.
1: Este 10 óra van.
2: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Nem írják ki a Demján Sándor program második körös pályázatait. Folytatódik a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. A hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramtrénhálózatok kiépítésével. Magyar Péter miniszterelnök szerint a program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá. Felülvizsgálta a kormány a Demján Sándor programban digitális fejlesztésre kiutalt támogatásokat. A pályázat fő célja az volt, hogy minden vállalkozásnak legyen honlapja, digitális lenyomata, amiben eddig Magyarország sereghajtó volt az EU-ban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta, a lehető legrövidebb időn belül kifizetik az eddig benyújtott elszámolásokat, viszont aki szeptember 30-ig nem nyújtja be, azt nem kaphatja meg a támogatást. A KKV-k digitális fejlesztési programjának második fázisát nem indítják el. A kormány egy érdemi új konstrukciót fog kidolgozni a jövőben. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon vagy Eke IDR rendszer ügyében. Továbbá több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a Gondos Óra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az integritás hatóság. Már csak kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. A legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat a napfogyatkozás megcsodálására, például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió

0: Állt.
1: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
0: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
1: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
0: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
1: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
0: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
2: 93.4
3: Rádiódabas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden össze?

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól, éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamos teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövetelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkosszolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sportírait hallott Kis György Krisztiántól. A Magyar Labdarúgó Szövetség Pest vármegyei társadalmi elnökség gödöllői kihelyezett ülésén személyes meghallgatása után Olá Gábort nevezte ki játékvezetői bizottsága élére a távozó Székely Ferenc helyett. Székely Ferenc korábbi FIFA asszisztens, nemzetközi ellenőr 15 évnyi regnálás után távozik posztjáról, miután az MLS játékvezetői bizottságában új, teljes embert kívánó feladatok ellátására kapott felkérést. Az új vezető a Sportlet Online-nak beszélt a megoldandó feladatokról, többek között kiemelt feladatuk a bajnokságok megfelelő működtetése érdekében a felkészült játékvezetők biztosítása, a toborzás hatékonyabbá tétele és nem utolsó sorban a fiatal és tehetséges játékvezetők felkészítése a magasabb osztályokba történő felkerülésük érdekében. Az előttük álló munkát ezen területekre fókuszálva fogják végezni, amire a felsoroltakon kívül az eddigeknél talán nagyobb figyelmet kell fordítaniuk, az a játékvezetőknek, a csapatok és a labdarúgók felé történő kommunikációnak a fejlesztése. Úgy gondolja az új vezető, hogy olyan soha nem lesz, hogy minden mérkőzésen hibátlanul működnek a játékvezetők. Ezt mindenkinek el kell fogadnia. Az, hogy a játékvezetők hangneme és a megnyilvánulása a játékosok, illetve csapatvezetők irányában nem megfelelő, az elfogadhatatlan, és az ellen küzdeni fognak, nyilatkozta. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Davost.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Sofia. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Ophelia. 93.4.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól, éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnöldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
0: Egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 1 óra van. Éjjel 1 óra van.
1: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól, éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghatározottabb.

igazi zenékkel. Fénix század legnagyobb slágereivel.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63,
3: telefonszám 29 361 776.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. Aznap

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a szén